0: embereket a budapesti Groupama Arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz & Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenes ellátása. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként zápor zivatar kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma tiszteletét tette, bizalmat szavazott és meglátogatott itt a stúdióban, íróként hatással tud lenni a kulturális életre, és kaptam is két ajándékot, hát szívből köszönöm. Egyrészt azt, hogy itt van, másrészt meg az ajándékokat is.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, nagy meglepetés volt nekem, és nagy örömmel jöttem, úgyhogy hát örülök, várom ennek, a beszélgetést.
1: Mert már figyelem kívülről egy ideje a ténykedését, és most végre nem csak az életben, hanem az éterben is először találkozunk és beszélgetünk. Na most amellett, hogy írom, egy kreatív foglalkozásvezető, az aktív, pozitív idősödés nagykövete. Ez is nagyon tetszik a misszióban. Hogyha lesz miről beszélni.
2: Igen, köszönöm szépen, igen, várom a kérdéseket.
1: Amit kaptam most ajándékot, hát ajándékokat, mert két könyvet is kaptam, sőt már láttam egy harmadiknak a borítóját is, amiben most beleolvashattam. Egyrészt Hallgatlak, mesélj. Ez egy fontos könyv, nagyon szép a kivitele, szívből gratulálok, magánkiadás, és én nagyon tudom értékelni azt a befektetett energiát, kreativitást, amit egy könyvírás jelent, ezért is adok teret általában.
2: Köszönöm szépen.
1: Szerzőknek, de ez azért egy fontos kiadvány, és valahol szerintem misszió is, de ezt majd elmondja, hogy azokat az élettörténeteket, életmeséket, amiket önnek nyilván ott meséltek, is a bizalmat megkapva elmeséltek, azt közvetítőként, novellaként, novellákba csomagolva át tudta adni az olvasóknak.
2: Igen, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is. Egyáltalán az ötlet az, hogy elkezdhettem összegyűjteni ezeket a történeteket. Korábban is megjelentek már novellás köteteim és verseim, természetes, mint magánkiadásban, de úgy gondoltam, hogy az összes létező olyan történetet elmeséltem már, ami a környezetemből származó élettörténet, utazások, családi történeteim, mert rengeteg van a koromnál fogva is, mert több tíz év van már a hátam mögött.
1: Hát ön mondta, én nem jöttem volna ezzel esküszöm, olyan kortalan egyébként.
2: Nagyon szépen köszönöm, ezt muszáj elmondani, hiszen a harmadik könyvemnek majd, amikor rátérünk az ismertetésére, a miértjére, akkor ez úgy is ki fog derülni. Tehát ezek után, a dolgaim után úgy véltem, hogy az ismerőseim, miután mindig biztattak arra, hogy Klári írt meg ezt és azt, elég jó mesélő vagyok társaságban, úgy gondoltam, hogy megfordítom a dolgot, és a kérdező, tehát a barátaimat, ismerőseimet, akik valóban a bizalmukba fogadtak, mert ez az kellett, meséljék el azokat a történeteket, amelyek számukra fontosak voltak. Tehát ez nem mindig egy szerelmi kapcsolat, nem mindig egy költözködés, nagyon sokszor olyan vidám, szomorú, groteszk történetek, amire az ember nem is számít, hogy a mások életében ilyenek előfordulhatnak, és azt meg nem tudjuk, hogy mi a fontos a számukra. Uh-huh. Tehát azért egy sokszínű paletta ez, mert mindenki más történettel közelített hozzá. És ezek a dolgok úgy jöttek létre, illetve ezek a beszélgetések, igen, hogy megkértem őket, hogy valahol találkozzunk, egy kávé erejéig, vagy egy teára, vagy valahol, ahol nekik kényelmes, és aztán nagyon gyakori lett az a kivitelezési módszer, hogy otthon este, mikor már elcsillapodott a család, és mindenki nyugodtan egy fotelba leülve el tudott beszélgetni velem, akkor én meghallgattam ezeket a történeteket, nagyon gyorsan skicceltem belőle néhány sort, hiszen annyiféle, hogy nem is maradhatott volna az emlékezetemben. Mm. Majd utána egy-két órás munka után egy kis novellát készítettem belőle, de csupán azért, hogy legyen eleje és vége, vagy tanulsága. Mm-hmm. Mert ezek a történetek mind jók önmagukban is, de valamit hozzá kellett még tenni, hogy olvasmányosabb legyen. Természetesen ezt, mikor elkészítettem, akkor visszaküldtem a feladónak, tehát átküldtem e-mailben, és elmondhatta a véleményét róla. Azt kikötöttem, hogy változtatás nincsen rajta, tehát a történet az ami, viszont ha személy, nevek, városok, egyebek, ami esetleg kellemetlen lehetett volna a visszaemlékezés uh-huh. miatt a család valamely tagjának akár, vagy a széles baráti körnek, ezeket javítottam csak ki, de nagy örömömre talán 3-4 alkalom fordult elő, és ebben hiszti. Azért igen, 50 történet.
1: Jó, ez én újságírok múltal mondom, hogy ez nagy dolog. Egyrészt az, hogy kikötötte, hogy nem változtathatnak semmit, na ettől szoktak általában már befeszülni.
2: Igen, igen.
1: És az, hogy tényleg nem is nagyon kekeckedtek, az meg pláne.
2: Nem, üdítő. Nem.
1: Egy üdítő dolog. Mennyi ideig készült például ez a könyv?
2: Általában nem soká szokott, de ez most azért volt mondjuk egy ilyen egyéves folyamat, mert meg kellett találjam a lehetőséget a beszélgetésekre. Aha. Tehát itt a gyűjtőmunka volt a hosszabb, és aztán a lányom segítségével, aki a borítókat készíti.
1: Na, üdvözlők, szép a...
2: Köszönöm
1: minden
2: szépen.
1: Minden az ételből
2: vele megbeszélve, és a nyomdával 10 éve, hát amióta írok, 12 éve mindössze, de ez most már a 9.-10. kötetem, ami meg fog jelenni.
1: Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Én ilyen, igen, tehát mindig visszatérek hozzájuk, és könnyebben megy így már a munka, tehát a szerkesztést, ha más is végzi el, akkor a tördelést azt már online meg tudjuk csinálni a nyomda vezetőjével, úgyhogy ez nekem egy nagy könnyebbség, mert nem nagyon szeretem oda-vissza küldözgetéseket sok hiba lehetőségekkel és újrajavításokkal.
1: Csak egy pár mondatot hadd olvassak fel a fülszövegből, amit Pivarnyik Anikó írt, aki szintén író.
2: Igen.
1: Novelláiban, de ezt önről írja, a világ folyamatos pulzálását, lüktetését nagyon erőteljesen tudja megmutatni, hiszen az érzelmek széles skáláján barangolhatott, miközben a történeteket saját világával, élettapasztalatával fűszerezte. Leírásai pontosak, láttató erejűek, hősei esendőségükkel, bútorságaikkal, erejükkel vagy gyengeségükkel szerethetők. A történeteit nem mindig zárja le, inkább elgondolkodtat, ezáltal még hosszú ideig fogva tartja az olvasó képzeletét. Pontos?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: A meghatározás.
2: Köszöntöm, igen.
1: Szóval ön is benne van.
2: Igen.
1: Azt nem is lehet másképp.
2: Igen. Mint ahogy az összes többiben is, bár itt megpróbáltam egy kicsikét elrugaszkodni ettől a vonaltól, mert nagyon sok saját történetet is leírtam, és valóban ezek megtapasztalt dolgok. Valamiféle adottság révén úgy tudom ezeket a történeteket leírni, és tájakat, vagy helyszíneket, hogy oda tudják képzelni magukat az olvasók, uh-huh. és ez is a célom. Tehát mindenféle.
1: Hát filmszerűen, nem?
2: Filmszerűen nem teljes aprólékossággal, tehát ott nincs, hogy a szemöldökéből, hogy volt uh-huh. kiszedve, vagy uh-huh. ilyesmi, de el tudják képzelni akár a karaktert is, és a környezetét, amit szerintem nagyon fontos, mert utazásokra hajazhat, tehát olyanokról olvashatnak esetleg a kedves olvasók, ahol nem jártak olyan helyeken. Én elég sokat utaztam is életemben.
1: Uh-huh. Hány éve van pontosan az írás?
2: Hát az nem olyan túl sok, mert 12
1: éve. Na, akkor jól emlékszem, 12-re emlékeztem
2: hát
1: én
2: az is előtt, csak. Azelőtt más
1: csinált. De akkor esküszöm, hogy nem érdekel akkor általában engem.
2: Engem se.
1: Ha nem mondja, azért tudom, mert elmondta még mielőtt nem értek a mikrofonok, de miután úgy is majd ki fog derülni, most már kérem, hogy csak a hallgatók kedvéért.
2: Természetesen. 79 éves múltam.
1: Hát szívből,
2: tehát 80-as küszöbén állok éppen. Köszönöm szépen.
1: Na, akkor akárhogy nézem, akkor ez ilyen 68 éves? Vagy 67
2: igen, 65,
1: éves?
2: 60, igen, 60, igen. Akkor kezdtem. Akkor kezdtem,
1: hát
2: igen.
1: Hát mit csinált?
2: Nagyon kedves elfoglaltságaim voltak, illetve hivatásom. Én nekem marketing felsőfogú végzettségem van, amit a elmúlt században szerettem még, mert ugye onnan kell indítani az életem történetét. De Magyarországon akkor volt egy igen komoly festékgyár, a Budala Festék és Műgyantagyár, régiek emlékeznek rá, az újak már biztos, uh-huh. hogy nem, mert szétporlat, hát több kis részre oszlott, annak voltam a marketing csoportvezetője, egy nagyon kedves kollégával, aki már nem él, a Tonk Emil barátom, aki a Marketing Szövetségnek az elnöke is volt, néhány éve hunyt el, ő volt a marketing igazgató. De nagyon jó páros voltunk, nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, élveztem, sok mindent meg kellett tanulni hozzá. Talán hasznát is veszem most a könyveimnek a

0: egész fiatal korunkban, 33 évesek voltunk, utána még egyszer férjhez mentem, csak azért mesélem el, mert következik a másik fajta elfoglaltságom, amit szintén nagyon szerettem. Elsősorban is 4 évig Londonban éltünk, ott az egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt azokat az ismereteket, egyáltalán egy fogyasztói társadalomba betekinteni, mert ez a 80-as évek végén volt, tehát pontosan a váltást előtt, amikor még azt is meg tudtam tapasztalni, megtapasztaltam, abban éltem, ami itthon volt, és aztán az, ami lehetett, meg amit még ott hozzá tanultunk, tapasztaltunk. Tehát onnan nekem a 4 évben nagyon sok utazás és egyéb élményem is volt. Majd, mikor hazajöttünk, nem tudtam visszamenni ebbe a beosztásba, a Budalaknak a vezető beosztásába, nem akartam a kolléganőmnek a beosztottja lenni. Ezért megpróbáltam egy más utat kitalálni, és szerencsémre a General Electric akkor vette meg a Tungsramot, és én miután szállodákkal foglalkoztam kint Angliában, ugye marketinggel, mint említettem, volt egy olyan beszerzői kuckója, ez egy európai nagyon komoly GLA Lighting beszerzés volt, amiben pont a szolgáltatás beszerzésnek volt egy üres helye, és én oda bele tudtam kerülni. Utána ezt a fajta beszerzői munkát végeztem, ami szintén egy nagyon meghatározó dolog volt, mert abból a helyzetből, amikor egy cégvezetőhöz, 2 titkárnőn keresztül lehetett bejutást provokálni, itt a másik oldalon, itt egy open door system volt, tehát a vezérigazgató, ha elmentünk a nyitott ajtaja előtt, akkor megkérdezte, hogy bizonyos dolog, ami rám tartozott, nagyon sokfajta elfoglaltságunk volt, hol tartunk. Tehát én nekem ez egy nagyon fontos, érdekes változás volt, meg összehasonlítás. És aztán ez lett a nyugdíjba menetelem előtti munkámnak a lényege. Ott volt egy európai utazási tanács, annak lettem az európai vezetője, sokat jártunk külföldre. Mind-mind a General Electric Lighting üzletágának az európai országokban lévő beszerzői voltunk. Ez egy nagyon komoly rendszer volt, megbonthatatlan, és nagyon-nagyon hatékonyan tudtunk így különböző dolgokat, policikat kitalálni.
1: De ebben az időszakban nem is lett volna ideje írni?
0: Nem is gondoltam rá.
1: Bele se gondoltok.
0: Nem is gondoltam. Időm se lett volna, ugye, mert ez elég teljes munka volt ez. Talán akkor még a családom, még az unokám akkor még nem születettek, tehát felnőtt az unokám is, a 30 éves most. Tehát ezzel nem foglalkoztam, viszont egész életemet végig kísérte a kommunikálás, és ha valamiféleképpen be tudtak húzni bármiféle cikkírásba, tehát ugye a Tungsramnak is volt saját újságja a Budalaknak szintén, nem megkérték, hogy írjam le, hogy mivel foglalkozunk, ja, milyen volt a kiállítás, ami részt vettünk, és tehát mindig ezeket leírtam, de hát nem úgy, mint újságíró, hanem mint ott dolgozó vezető, világos, vagy véleményt adó.
1: Emillel tartották a kapcsolatot később is?
0: Igen, tartottuk.
1: Én meg is lepődtem most, én azt sem tudtam, hogy ő dolgozott cégnél.
0: Hogyne, persze.
1: Onnan nőtte ki magát, aztán a sállal körbetekert, apró pénzcsörgető marketinges.
0: Igen. Tehát ott nekünk, a Budalaknak volt egy műszaki vevőszolgálata a parlamentnél, ott voltak a szaktanácsadó kollégák, a különböző festékekkel kapcsolatban elmondták a véleményüket, mit hogy kell használni. Az Emil pedig kint a központban, ami a Újpesten volt a Budalaknak a központja, ott volt az ő irodája, az volt a marketing, tehát ő volt a marketing igazgató. Mi oda tartoztunk hozzá, ezért amikor megbeszélés volt, akkor ő bejött a parlament mellé, és ott tartottuk ezeket a meetingeket tulajdonképpen.
1: Nagy élet volt már akkor is.
0: Nagy élet volt, és én nagyon nagy örömmel csatlakoztam hozzá, és adtam mindig a véleményére. Tehát olyan ember volt, aki, és mikor visszajöttünk, ugye Budalakhoz nem kerülhettem, utána már ő is tovább lépett, de ebben a szakmában én már nem teljesedhettem tovább ki, de az összes könyvbemutatómon, amit a Hemingway teremben, vagy amit művelődési házban, bárhol tartottunk, addig még élt, eljött, és véleményt is kértem természetesen, és megvásárolta a könyveimet. Úgyhogy én nekem nagyon nagy hatása, és sokszor találkozom még az ismeretségi köröm, akik mondjuk 60 évesek most is, nem többek,

0: ők emlékeznek az emére, és szívesen emlékeznek rá, mert sokat tanultak tőle, egy rendkívül vidám, emberszerető és nagyon jó szakember volt.
1: Na jó, ez önre is elmondható. Emberszerető, vidám, jó szakember. Ráadásul ugye hát emberekkel foglalkozik most is, tehát most már legalább értem, honnan az indítatás az írásokhoz, és az írásokkal, meg a könyvekkel, ahogy kezdtem is a beszélgetést, azért lehet formálni.
0: Igen.
1: Csak a kultúra még sorsokat is sokszor.
0: Igen.
1: Tehát ezek azért tudjuk, az írás vagy megmarad, az a szó, az elszállhat, de az írás az megmarad.
0: Igen.
1: És tanít.
0: Igen. És össze lehet talán embereket egy picikét időszakosan.
1: Hát közösséget, abszolút közösséget épít, ezért nagyon hiszek abban, főleg a mai világban, amikor ugye ott az információ sztráda, meg őrület a zsebünkben, és már a barátságokat is azon tartjuk üzenetekben.
0: Igen.
1: Ezért
0: igen.
1: Kellenek akár közösségi élmények, közönségtalálkozók, író-olvasó összejövetelek, minden, amivel foglalkozik, és nagyon érdekel egyébként a nagyköveti misszió is.
0: Igen. Hát ez körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult, tehát előtte is ugye könyvbemutatókat tartottam. Általában az én korosztályom béliek vesznek részt ezeken, most már ugye, hát mondjuk akkor voltak 70 évesek, mindegy. De vannak olyan ismerőseim, akik kifejezetten zászlós témának tartották azt, hogy a nyugdíjba vonultak után, tehát kor után, valaki ne azon keseregjen, hogy nyugdíjas lett, ne járjon lehajtott fővel, ne engedje, hogy szürkének és kézlegyintéssel nyugdíjasnak titulálják, és én úgy gondoltam, hogy én saját magam is, miután elég igényes vagyok magamra, és nagyon sokat teszek azért, hogy ilyen idős koromban így tudjam magam tartani, ahogy, mert betegségek, fájdalmak, sok minden vannak. Azokon túl lehet lépni, addig még nem kritikusak, de azért tenni kell. Tehát mindenkit arra biztattam, már akkor is, mikor elmondták, hogy neked könnyű, Klári, meg milyen jól nézel ki, Klári. Ez azért volt, mert mint ahogy a mai napon is, vagy a mostani napokban is, reggelente tornázom, mert gerinc problémák voltak, kezem, arcom tornáztatom, szóval bicikli van, ha nem, akkor walking bottal sétálunk az erdőben, összetalálkoztam, összehozott a sors a régi táncos partneremmel, 2 házasságom és sok minden egyedül töltött idő után, nem magányosan, egyedül töltött idő után.
1: Okay.
0: Mert ez egy picikét más.
1: Más, persze.
0: Igen. Akivel Szavárián 20 éves korunkban ezüstérmes országos bajnokok voltunk, majd egy 55 éves kihagyás után, az ő is már a családján túl, felesége halálán túl, és a többi, összejöttünk a Facebookon, és elkezdtünk újból táncolni. Tehát 74 éves koromban, arrébb, megint elkezdtünk táncolóba járni, és a mai napig
1: de
0: is, független attól, hogy azóta, csak azért mesélem ezt így el, hogy kedve legyen azoknak, akiknek bármiféle testi problémája van. Akkor is meg lehet csinálni, mert ez egy olyan adrenalin bomba, a zene, a tánc, a közösség, hogy ezt másképp egészen másképp éli az életét még akkor is. Például a páromnak 2 térprotézise lett azóta, azzal együtt eljárunk, zenét hallgatunk.
1: Esküszöm, hogy ez nem egy bulvárműsor tapasztalja is, de nem bírom megállni, hogy az életben is párok lettek?
0: Igen.
1: Ja,
0: igen.
1: Hogy ez nem csak a tánc.
0: Igen, igen,
1: túlra,
0: ez így
1: hanem,
0: alakult.
1: De
0: ez
1: jó,
0: így
1: hát alakult.
0: Ez így, köszönöm szépen.
1: Óriási
0: történet. 2 év után úgy
1: meg
0: alakult.
1: Van írva?
0: Igen, meg.
1: Oké. Okay. Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk. Annak még inkább, hogy Rodék Lára megtisztelt, és mesél mindenféle csoda dologról, az is csoda, amivel foglalkozik. Egyébként, mert író, kreatív foglalkozás vezető és az aktív, pozitív idős, na még egyszer, az aktív, pozitív idősödés nagykövet. Ez egy nagyon fontos misszió.
2: Igen. Hogy is kerültem ide?
1: Az író-olvasó találkozó kapcsán?
2: Ismerős doktornő, barátnőm van, akinek nagyon tetszett ez az egészségügyel, tehát az idősek demenciás egyéb problémáival foglalkozó doktornőről beszélünk, és azt mondta, hogy számára az példaértékű, amit csinálok, amit kitaláltam, és folytatni szeretném, vagy szeretnék, és van egy szakmai elit társaság Szombathelyen, már 20 éve összegyűjtik azokat az embereket, akik egy picit többet tesznek az átlagembernél valamilyen területen, teljesen mindegy, hogy méhész, író, bármit foglalkozással.
1: Ez véletlen a Szombathely egyébként? A táncok?
2: A Szombathely olyan sorsszerű véletlen, hogy Szombathelyen ugye ott táncoltunk, tehát az utolsó verseny nem alkalmából a vonattal, azzal a vonattal jöttem el, amivel mondjuk most visszamehettem ide, mert az egyik alkalommal párom nem jött velem erre a szakmai elit előadásra, illetve összejövetelre. Na és ott kaptam meg egy szakmai zsűri részvételével, akikben orvosok, sokféle foglalkozású kedves ember tartózkodik, szerepel, és részint írói kategóriában kaptam egy kiválósági díjat részükről, majd a következő évben, azaz hol is tartunk, most igen, ez év elején lettem az aktív pozitív idősödés márka nagykövete. Akkor még egy kis követi cím volt. Ezt ők találták ki, tulajdonképpen ez egy megtiszteltetés számomra, egy megtisztelő dolog, és egy olyan inspiráció, ami még inkább löketet ad ahhoz, például, hogy megírtam a legutóbbi könyvemet, ami most ugye a Vitális aranyévek, ennek az a címe. Tehát ez azért kell. A dicséret, igen, a továbblépési lehetőség nagyon-nagyon fontos. És én nekem hadd mondjam el akkor itt, hogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Andrásnak a meghívását, mert ez nekem megint azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek inspirálóak.
1: Hát mert a jó ügyet támogatni kell, azt gondolom, meg hírt kell adni róla, hogy még több emberhez tudjon eljutni. Mikor jelenik meg az új könyv?
2: Jövő héten kapom meg a csomagokban, hát akkor... úgyhogy következő héten már a Várban lesz egy ünnep sorozat, a Vár felszabadulásának x-edik évfordulója, ott lesz egy könyv vásár, és ott engedélyt kaptam, hogy a Vári könyvesbolt posztján kirakhassam ezeket a könyveket, és dedikálhassam.
1: Meg is, tehát találkozni is lehet?
2: Lehet. Igen.
1: Dedikáltatni, minden meg, közös képet készíteni, ami csak.
2: Mindent.
1: Szuper, oké. Okay. Tehát szeptember?
2: Szeptember 5-én lesz a Kapisztrán téren a Várban.
1: Oké, okay. Akkor ott találkozunk mindenképp.
2: Köszönöm.
1: Tehát ott már ott lesz az új könyv, igen, is. Amikor, hát most már itt 10 körül van, vagy mennyi?
2: Igen.
1: Ugye a könyvek, igen, száma. Igen. Tud még olyan örömet szerezni az, amikor megjön a nyomdából a könyv, és így kézbe fogja?
2: Tud.
1: Ugyanúgy.
2: Izgalom.
1: Az nem múlik el.
2: Izgalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy másoknál nem annyi, de én nekem annyira tetszik, amikor a polcomra kitehetem azt, amit a saját magam kútfeje alapján, vagy másokéval segítséggel megcsinálhattam, és az ott úgy ott van. Tehát ez valahogy egy ilyen abszolút megmaradó élmény. Szeretem lapozgatni, szeretem látni a borítóját, különösen amelyik ilyen tetszetős, és hát szóval így vagyok ezzel. Nem tudom, hogy alkalmam, illetve fejem lesz-e ahhoz, hogy még egyet összeállítsak, vagy közeljövőben, mert egyelőre úgy nézem, hogy mindent feldolgoztam, ami a környezetemben volt. De soha nem lehet tudni, mert jönnek olyan behatások, jöhetnek olyan dolgok, ami újból fölpörget.
1: Hát, miután nyitott szemmel jön meg a világban, és sokkal mélyebben figyel, vagy valószínűleg ez különbözteti meg másoktól, hogy másképp tud figyelni.
2: Erre mondhatok
1: egészen
2: valamit, erre a másik.
1: Hogyne?
2: Van nekem egy olyan kis kötetem, hogy Életre keltek, az a címe. Ez volt az első kis albumom, amit egy kreatív írástanfolyam után feladatképpen kapott feladat után összekészítettem, illetve összeállítottam. Ez pedig a körülöttünk lévő tárgyaknak az életre keltése. Tehát erről egy kis előadássorozatot is tartottam a Milton Friedman Egyetemen, 3 évvel ezelőtt, 6 kis adás volt, nagyon szerényen, mert kevesen voltak a résztvevők, 10 voltak mindössze, de ez arról szól, hogy hogy szemléljük a környezetünket. Tehát az én szememben egy serpenyő, a konyha szürke eminense például. Aha. De teljesen mindegy, hogy szempilláról, dióról, mozgó lépcsőről beszélünk. Ebben a könyvben én egy pici oldalon keresztül leírtam úgy azt a valamit, mintha én lennék. Aha. Tehát beleképzeltem magam egy szempillába.
1: Zseniális.
2: Mire való, aha, mit véd, hogy csinál. És ezek ilyen kis talányos írások lettek, ez lett az előadásomnak az anyaga végül, uh-huh, is. Ezeket kellett kitalálni, és úgy lett interaktív, hogy utána azt mondtam, hogy közösen a szemüvegről akkor írjunk valamit.
1: De jó.
2: És tehát ezt, bocsánat, hogy közbeszóltam, de ez hogy másképpen látás, mindent másképpen látok, gondoltam, amint ránézek valamire.
1: Gondoltam.
2: Igen.
1: Valószínűleg nem is tudna ilyen könyveket írni, hogyha ez nem így lenne.
2: Lehet.
1: Van itt egy szokás, kedves Klára, hogy aki nekem könyvet hoz ajándékba, ugye nincs megbeszélve, hát most hallja először.
2: Igen.
1: Kinyitom valahol.
2: Igen.
1: Kíváncsi leszek, ugye novellákat, ez ami most a kezemben van, a hallgatlak mesélj, novellákat tartom, az kíváncsi leszek,
2: hogy eszembe jutott-e.
1: Hogy hol nyílik ki? 117. oldal, az Úri utcai torony lakója.
2: De jó.
1: Nem ott van, a pont a várban?
2: Hát itt a várban, hogyne, ott van.
1: Az Úri utcai, nem beszéltük meg.
2: Igen, az Úri utcai toronynak a lakója. Koroda Miklós író volt, akit elég korán elfelejtettek bizonyos okok miatt, és az apósoméknak, illetve a meghalt férjemnek nagyon jó barátja volt, mert mi a Szentháromság utcában is laktunk. Én, aha, várban élek 65 éve, aha, különböző helyeken, tehát én ott igaziból lokálpatrióta vagyok. És a Miklós bácsi, nekem akkor, mert akkor voltam 20 éves mondjuk, átjött és katerkáztak az apósommal. Nagyon szerette a pusztazámori bort, mert, aha, akkor oda birtok, ugye a Miklós bácsiéké is volt. Tehát ők így valahogy összetudtak jönni és elbeszélgetni ezekről, anekdotázni leginkább. És a Miklós bácsi átjött a Tóth Árpád sétányon a lámpásával, annak nevezte azt a demizsont, amit, uh-huh, a vállára akasztott, és úgy vitte haza érdekes módon az Úri utcába, mert neki valóban ott egy kétszintes kis tornya volt, ahol írta a könyveit, és én nekem a könyveiből 2 át is adott dedikálva, és nagyon érdekes, illetve szép emlék, mert azt írta, hogy a kiknek ajánlja, többek között Kalárisnak, a kis dámából kismamává nevesedett asszonynak. És ez azért volt, mert a kislányom akkor született.
1: Értem.
2: Tehát ilyen élmények vannak.
1: De jó, óriási. Szívből ajánlom mindenkinek. Hol lehet megvenni egyébként a könyveit?
2: Hát ezt nálam. Tehát könyvesboltban nincsen.
1: Hogy érjük
2: Facebook
1: el?
2: E-mailen lehet leginkább felelni, uh-huh, benne engem. Tehát
1: tehát Facebookon, hát itt szabad.
2: Facebook,
1: itt
2: tehát
1: szabad.
2: Facebook van, és e-mail van, és e-mailen aztán.
1: Mondjál az e-mail címet is.
2: rode.klara@gmail.com.
1: Oké. Okay.
2: A másik pedig Klára Rodé, amit a Facebookon. Oda majdnem minden nap felteszek valami olvasható dolgot, szuper, érdekeset rólunk, stb.
1: Szuper. Rodé Klárát keressék.
2: Így van.
1: Az a lényeg, és akkor szépen megtaláljuk. No, az új könyvről még egy picit, ha már ilyen frissen beszélgetünk, és
2: igen,
1: jövő héten már ott is lesz a
2: könyv,
1: ahol lehet önnel találkozni. Ez egy speciális író-olvasó találkozott fent a várban.
2: Az is lehet, igen.
1: Ugye?
2: Igen, 1 órát dedikálhatok.
1: Szóval
2: igen,
1: ez a könyv, ami
2: a vitális aranyévek.
1: A vitális aranyévek. Meddig készült?
2: Ezt úgy emlékszem, hogy májusban találtam ki, és hát nem állandóan írok, de általában esti író vagyok. Uh-huh. Későn lefekvő bagoly, és akkor van a
1: én
2: csend.
1: Én ismer, ezt pontosan ismerem egyébként.
2: Az úgy jó, mert akkor nincs más behatás.
1: Nem zavarnak.
2: Nem zavarnak, nem szeretnének más programot velem, vagy meg, tehát ez így alakult. És,
1: de milyen aktív egyébként még, hát lassan 80 évesen is.
2: Hát igyekszem, de karban tart az írás. Az
1: igen,
2: igazság.
1: Az abszolút, én konzerválja az,
2: írás,
1: az
2: hogy, és az, hogy partnerekre találok, tehát amit megírok, az tetszik, azt elfogadják nagyon sokan, pedig nincs óriási táborom, de akkor is. Tehát ez a vitális aranyévek pedig úgy jött, hogy részben nem megfelelni szerettem volna ennek a Márka nagyköveti címnek, de azt mondtam, hogy azért egy kicsikét ezért mást is kell tennem, mint az, hogy összejövök a nyugdíjas klubokban, és a könyveimet ismertetem, mert ez idáig is volt, a Máraiban is, Márai Kulturális Központban is volt, és több helyen még vidéken is. És azt mondtam, hogy akkor én megpróbálom, miután én ebbe benne élek, tehát leírom, mert benne vagyok. Azokat a dolgokat, hogy tegyük valóban örömtelivé, elviselhetővé, láthatóvá magunkat a nyugdíjas korunk után is. Tehát ne menjünk ki a divatból, mert én azt nem szeretem. Tehát ezt szeretném megtanítani. Most ennek a könyvnek úgy építettem fel a tudnivalóit, ami nagyrészt tapasztalati, tehát amiket most például elmondtam, hogy walking bot és bicikli és egyebek, hogy van egy szellemi öröm, van egy örömteli mozgás része. Hát az azért szívem csücske, mert abban benne van a tánc is.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: nem, csak
1: igen.
2: A, nem csak az idősek tánca, tehát nem a mostani divatos szenyor örömtánc, hanem ha valaki azt teheti, akkor társas táncot is tanulhat, és sok mindent. Tehát van egy ilyen része, a mozgás, aztán van egy szellemi fitség része, ahol megpróbáltam beleépíteni ezeket a tudnivalókat is, ami nekem már a fejemben volt a személy megszemélyesítésített dolgokkal kapcsolatost is akár, de ebbe szerepel az olvasás szeretete, szerepe, nagyon komoly adalék ahhoz, hogy frissen maradjon az ember elméje. Aztán benne van egy közösségi életről szóló dolog, ami megint csak fontos, ha valaki egyedül van azért, ha valaki párban azért, de mindenféleképpen. Az egészséges táplálkozásról is van egy fejezet, aztán van még saját receptek megadásával, és van még egy olyan rész, ami a generációk közötti hídépítésről szól, ami az egyik legnehezebb és a legsarkalatosabb dolog szerintem most, azon kívül, hogy valaki az egészségét védi. Mert ez is nagyon hozzátartozik, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolódás a sok generációval együtt. Tehát én ezt azért mondhatom el, mert ugye én nekem kimondani is rossz a párom veterán, én baby boomer, az is egy szörnyű szó, mert már akkor igen, azt mondják, hogy igen, úristen, igen, igen. Miért él még ez a nő? Utána ugye az XYZ, és így végigmentünk öt generáción, hogyha leülnek ezek az emberek egy asztalhoz, én leírtam egy példát, hogy nem értik meg egymás szövegét. Mert nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, igen, a szlengeket,
1: igen,
2: semmit.
1: Teljesen
2: semmit,
1: más. Igen.
2: Teljesen, meg az étkezési szokás és egyebek. Úgyhogy van ez a generációs dolog, és csak a végére megtettem egy kis önértékelő tesztet, hogyha valakinek van kedve
1: kitölteni. Hasznos, praktikus.
2: Tehát egy útmutató tulajdonképpen.
1: Hát
2: de vicces,
1: is,
2: és közben novellák vannak, versek vannak, ami oda tartozhat a fejezethez.
1: Hát akkor még műfajt is teremt vele.
2: Igen?
1: Hát nem?
2: Hát nem tudom.
1: Hát ez annyira, mert egy gyakorlati, amivel talán meg is élhetjük egymást a többiekkel, vagy a más igen, generációval.
2: Igen, igen.
1: És hát közben ugye ott vannak a novellák, tehát még az olvasás szeretetét is
2: igen.
1: Picit visszahozó, szóval rendkívül fontos a missziója, úgyhogy ez tartson sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon jó egészséget kívánok, és őszintén köszönöm, hogy itt volt és mesélt. Várom vissza szeretettel. Tehát amikor olyan mérföldkő van, meg aktualitás, akkor itt mindig helye lesz.
2: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm
1: műsorban,
2: az eddigieket is, és nagyon nagy örömmel jöttem. Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt kívánok az összes író-olvasó találkozón, ahol a közönséget.
2: Nagyon szépen köszönöm, és az enyém is az lesz,
1: hát
2: igen.
1: Ezért mondom, akkor az öné is csillogni fog.
2: Köszönöm
1: kedves
2: szépen.
1: Hallgatóink, Rodé Klárát az összes elérhető létező platformon, közösségi oldalon keressék, és a könyveit is szívből ajánlom, azt a sok-sok energiát, amit ő beletesz imádott új hivatásába, hát új, mondjuk 12 éves, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Klárától most elköszönök önöktől, még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rodék Lárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Még idén elindulhatnak az első vizsgálatok a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Szivacs város csinálna Budapestből Karácsony Gergely. Akadálymentes napot tartanak Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróság döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet. Ez összhangban van Budapest korábban megkezdett természetközeli vízgazdálkodási programjával, írt a főpolgármester a közösségi oldalán. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson. A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több 10 millió köbméterét lehetne helyben megtartani. Karácsony Gergely a Facebookon úgy fogalmazott, a cél, hogy Budapest legyen szivacsváros. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött, 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. A maga nemében egyedülálló, a sportákban sosem látott show elemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyen. Ezekje indulhat. Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium. 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a Biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézy Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a Biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás is megtekinthető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható sehol. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigánytereptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt a Tiszalöki vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tiszató vízkészlete, megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a Tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 000-rel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a Visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Mi akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni. Ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
1: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Aquarium Klubban tartja díjátadóját. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg.
3: Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér, Műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Új Budaközpontot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. elérni. Pest felé Kelenföld vasútállomástól is a Bikásparktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra elmúlt csodaszép vasárnap reggelt kívánok, augusztus utolsó vasárnapján. Belevágunk a buliba, jönnek a legjobb zenék kevés szövegeléssel ma reggel is. Pápai Jóci hamarosan, előtte pedig a 2000-es évek egyik nagy hazaija, a Unix slágeréi az éterre. Jön az angyal!

0: a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem. Megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s

De adja, nem hagy hidegen, olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát, fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két ide.

0: Ma csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős mértékű csapadék sehol sem várható. A légmozgás sem lesz jelentős, a mai napon 31 fok környékén alakulnak a csúcsértékek városunkban. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután elkezd szépen sorjában gomoly felhősödni az ég, ezekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de ezek elkezdenek aztán majd az esti órákra szépen sorjában dél felé tolódni. A szél hétfőn is csak zivatarok környezetében támadhat fel, egyébként csak néhol élénkülhet meg. Aznap akár 33 fok is lehet. Hétfő hajnalig lezárás alatt a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Fontos tudni, hogy a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal tudnak utazni. Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár, továbbá Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Az Óbudai rendelőintézet felé közlekedő 160-as autóbuszra Békásmegyer végállomásnál a Csobánka téren a járat leszálló helyén tudnak felszállni. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. A 15-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Embercsempészt fogtak el a 8-as főúton. Visszakapcsolják a közlekedési lámpákat a Hangvilla utáni útszakaszon. Felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a Kabóca Báb Színház műsorán. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A rendőrök a 8-as főúton Somlóvásárhelyen fogták el azt az embercsempészt, aki 5 migráns szállított. A Veszprém megyei rendőrök a Vas megyei kollégákkal együttműködve igazoltatták a járműben tartózkodó, magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgárnak valló férfiakat augusztus 25-én délelőtt. Az igazoltatott személyek nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat. A rendőrök elfogták és előállították az ukrán nemzetiségű sofőrt, majd őrizetbevétel mellett kihallgatták. Embercsempészés büntettének gyanúja miatt indult ellene eljárás, a nyomozók kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 1-től ismét működnek a közlekedési lámpák Veszprémben a Hangvilla utáni útszakaszon. A változtatás célja elsősorban az iskolába érkező diákok és a gyalogosok biztonságának növelése. Az iskola utcában a Mackó cukrászda és a Fehér Üröm gyógyszertár előtt több jelenlegi parkolóhely megszűnik, csak a rakodóhelyek maradnak meg. Az autósok a Megyeház téri, valamint a Petőfi Színház előtti, használaton kívüli buszöblökben kialakított K+R helyeken állhatnak meg rövid időre. A városvezetés folyamatosan figyeli az új rendszer működését, és szükség esetén módosítja a parkolási rendet. Az első napokban rendőrök segítik majd a közlekedőket az új szabályok megszokásában. Két estén át ingyenes szabadtéri mozizással várta a veszprémieket a Filmek a falakon programsorozat. Az Agora Veszprém Kulturális Központ rendezvényén a Stromfeld Aurél utca egyik lakóépületének fala változott hatalmas mozivászonná. Az első estén a Berédesten című magyar romantikus vígjátékot vetítették. Másnap a Balszerencse akcióban című francia vígjátékot láthatta a közönség. A különleges lakótelepi mozi hangulatot fényfestés is gazdagította, a látogatók pedig popcornt is vásárolhattak. Az évek óta megrendezett veszprémi program ezúttal is ingyenesen volt látogatható. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. A felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a veszprémi Kabóca Báb Színház következő évadában. A társulat egyik kiemelt produkciója az 56-26, avagy a Vakcsillag című 14 éven felülieknek szóló darab lesz. A Mendelssohn kamarazenekarral közösen készülő Mohácsi János rendezte előadás meseszerű formában dolgozza fel az 1956-os forradalmat. A társulat friss diplomásokkal és egy drámapedagógussal is bővült, aki a diákokat és az iskolákat segíti az előadások feldolgozásában. Szeptembertől új etikai eljárásrend lép életbe, a színpadon dolgozók pedig egészségügyi és felelősségbiztosítást is kapnak.
1: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen tudnak áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárás van. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem tudnak balra a Tél utcába bekanyarodni. Kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után már tudnak jobbra fordulni. Fontos, hogy a vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben az az általános, hogy a félútpálya le van zárva, és lehet némi torlódásra készülni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra elmúlt, ma reggel is sokat zenélünk, keveset beszélünk. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Taylor Swift érkezik a The Fate of Ophelia-val. A cím Shakespeare Hamletjének Ophéliájára utal, de Swift a tragikus történetet saját nézőpontjából gondolja tovább. Jön a dal!

0: Budapesten a parlagfű pollen koncentrációja a magas, akár a nagyon magas szintet is elérheti. A következő napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél tünetek jelentkezhetnek, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. A csalánfélék pollen koncentrációja jelenleg közepes, a kenderféléki, a libatopféléki az alacsony, közepes tartományban alakul. Alacsony szinten jelen van még a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, az üröm, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollenje is. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér, Műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Új Buda központot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. Pest felé Kelenföld vasútállomástól és a Bikás Parktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyette a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny.
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
7: Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata.
8: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
9: Vitongo. Stresszre Vitongo.
10: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
12: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Nyugdíjemelésről döntött a kormány. Megújul a Kródi sétány, a Rózsakert és az Isztria sétány Siófokon. Szeptember 5-én rendezik a Veszprémi Mozgás Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Január 1-től 120 000 forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érték 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. A kormányfő szerint az intézkedés több 100 000 idős ember ellátását emeli jelentősen. Egyesek nyugdíja akár a kétszeresére is nőhet. A változás a 2027-es költségvetés elfogadását követően léphet életbe. Magyar Péter hozzátette, hogy megkezdték a nyugdíjasokat érintő további kormányzati vállalások előkészítését is. Ezek részleteiről a végleges döntések megszületése után adnak tájékoztatást. Mintegy 1,4 milliárd forintból újul meg a Kródi sétány, a Rózsakert és az Isztria sétány Siófokon. A Kródi sétányról kizárják az autóforgalmat, zöld szigeteket alakítanak ki, valamint nézőteret építenek a Sió csatornára néző vízisínpadhoz. A beruházásra csaknem 994 millió forint támogatást fordítanak. A Rózsakertben háromszintes növényzetet, öntözőrendszert, új sétautakat és egységes utcabútorokat alakítanak ki. Az Isztria sétány új burkolatot kap, a munkálatok során pedig kiemelten védik a fák gyökérzónáját. A két fejlesztés uniós és állami társfinanszírozással valósul meg, várhatóan 2026 végére készül el. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, egy kilométeres hosszúságban. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat mellett zöld sávot alakítottak ki, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozgató keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat, az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Új ideiglenes fedett utasvárót alakítottak ki Veszprémben a Megyeház téren. A színház felújítása miatt megváltozott forgalmi rendhez igazodva, írja a Vehír. A két oldalról zárt pavilon árnyékot ad, és esőben is védelmet biztosít az utasoknak. A buszok érkezési irányába néző üvegfal átlátszó marad, így az utasok és a járművezetők is időben észrevehetik egymást. Az utasváró 5-10 méterre található a buszok megállási pontjától, ezért a V-busz arra kéri az utazókat, hogy a járat közlekedésekor jelezzék fel szállási szándékukat. A pavilon addig marad a Megyeház téren, amíg a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend érvényben van. A sport és a táncművészet találkozik szeptember 5-én a Veszprémi Acti Cityben, ahol megrendezik a Veszprémi Mozgás Fesztivált. A gyerekek workshopokon és bemutatókon ismerkedhetnek meg a balettel, a szertornával, a ritmikus gimnasztikával és a szinkronúszással. A programot kérdezfelelek alkalmak és kézműves foglalkozások is színesítik, a rendezvényt pedig gála műsor zárja. A fesztivál különleges vendége Berki Krisztián olimpiai világ és Európa bajnok tornász lesz. A szervezők célja, hogy a fiatalok minél több mozgásformát kipróbáljanak, és kedvet kapjanak a rendszeres sportoláshoz. A rendezvény a Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 program részeként valósul meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: Hétfő hajnalig lezárás alatt a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Fontos tudni, hogy a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal tudnak utazni. Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár, továbbá Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Az Óbudai rendelőintézet felé közlekedő 160-as autóbuszra Békásmegyer végállomásnál a Csobánka téren a járat leszálló helyén tudnak felszállni. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. A 15-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Vasárnap reggel 8 után is együtt rádiózhatunk. Köszönöm, hogy itt vannak, Karakas Balázs vagyok. Toljuk a legjobb zenéket a vasárnap reggeli ébredezéshez. Most a 2000-ben berobbant Anastasia érkezik, aki Európa több országában is sikert aratott ezzel. Feed my you!

0: Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem lesz már rossz az időnk Budapesten, napközben 30-31-2 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, nyárias időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nem várható. Hétfőn derült idővel indul a nap a fővárosban, majd délután azért jöhetnek gomoly felhők, elszórtan ezekből lehetnek is záporok, de nem lesz ez sem olyan nagyon-nagyon jelentős, viszont a szél a zivatarok környezetében megélénkülhet. Nem lesz hideg, hétfőn sem 33 fokot is mérhetünk már akár. Kedden egy gyenge hidegfront határozza meg az életünket, ez hozhat záporokat, zivatarokat, de napközben alapvetően már aznap is napos idő várható. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása.

0: Kétása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen tudnak áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárás van. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem tudnak balra a Tél utcába bekanyarodni. Kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után már tudnak jobbra fordulni. Fontos, hogy a vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben az az általános, hogy a félútpálya le van zárva és lehet némi torlódásra készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.
1: Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
4: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a gokárt élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kirik mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
2: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
2: Cilla Tours. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
2: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Embercsempészt fogtak el a 8-as főúton. Visszakapcsolják a közlekedési lámpákat a Hangvilla utáni útszakaszon. Felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a Kabóca Báb Színház műsorán. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A rendőrök a 8-as főúton Somlóvásárhelyen fogták el azt az embercsempészt, aki 5 migráns szállított. A Veszprém megyei rendőrök a Vas megyei kollégákkal együttműködve igazoltatták a járműben tartózkodó, magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgárnak valló férfiakat augusztus 25-én délelőtt. Az igazoltatott személyek nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat. A rendőrök elfogták és előállították az ukrán nemzetiségű sofőrt, majd őrizetbevétel mellett kihallgatták. Embercsempészés büntettének gyanúja miatt indult ellene eljárás, a nyomozók kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 1-től ismét működnek a közlekedési lámpák Veszprémben a Hangvilla utáni útszakaszon. A változtatás célja elsősorban az iskolába érkező diákok és a gyalogosok biztonságának növelése. Az iskola utcában a Mackó cukrászda és a Fehér Öröm gyógyszertár előtt több jelenlegi parkolóhely megszűnik, csak a rakodóhelyek maradnak meg. Az autósok a Megyeház téri, valamint a Petőfi Színház előtti, használaton kívüli buszöblökben kialakított K+R helyeken állhatnak meg rövid időre. A városvezetés folyamatosan figyeli az új rendszer működését, és szükség esetén módosítja a parkolási rendet. Az első napokban rendőrök segítik majd a közlekedőket az új szabályok megszokásában. Két estén át ingyenes szabadtéri mozizással várta a veszprémieket a Filmek a falakon programsorozat. Az Agora Veszprém Kulturális Központ rendezvényén a Stromfeld Aurél utca egyik lakóépületének fala változott hatalmas mozivászonná. Az első estén a Belédesten című magyar romantikus vígjátékot vetítették. Másnap a Balszerencse akcióban című francia vígjátékot láthatta a közönség. A különleges lakótelepi mozi hangulatot fényfestés is gazdagította, a látogatók pedig popcornt is vásárolhattak. Az évek óta megrendezett veszprémi program ezúttal is ingyenesen volt látogatható. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az EON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. A felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a veszprémi Kabóca Báb Színház következő évadában. A társulat egyik kiemelt produkciója az 56-26, avagy a Vakcsillag című 14 éven felülieknek szóló darab lesz. A Mendelssohn kamarazenekarral közösen készülő Mohácsi János rendezte előadás meseszerű formában dolgozza fel az 1956-os forradalmat. A társulat friss diplomásokkal és egy drámapedagógussal is bővült, aki a diákokat és az iskolákat segíti az előadások feldolgozásában. Szeptembertől új etikai eljárásrend lép életbe, a színpadon dolgozók pedig egészségügyi és felelősségbiztosítást is kapnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Jó utat kívánok! A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható a gázvezeték javítása miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők tudnak áthajtani. Továbbá a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem jár karbantartás miatt. A Nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal tudnak utazni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között között nem közlekedik karbantartás miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra elmúlt, szép vasárnap reggelt, jó ébredezést kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Csepőről jön, és az a dal, ami egy hatalmas átütő siker volt, felkerült az amerikai Billboard 600 slágerlistára is. Hihetetlen eredmények jöttek vele, itt a Good Luck Babe!

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ma csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős mértékű csapadék sehol sem várható. A légmozgás sem lesz jelentős, a mai napon 31 fok környékén alakulnak a csúcsértékek városunkban. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután elkezd szépen sorjában gomoly felhősödni az ég, ezekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de ezek elkezdenek aztán majd az esti órákra szépen sorjában dél felé tolódni. A szél hétfőn is csak zivatarok környezetében támadhat fel, egyébként csak néhol élénkülhet meg. Aznap akár 33 fok is lehet. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Széll Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Újbuda központot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. Pest felé Kelenföld vasútállomás és a Bikás Parktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Nyugdíjemelésről döntött a kormány. Megújul a Kródi sétány, a Rózsakert és az Isztria sétány Siófokon. Szeptember 5-én rendezik a Veszprémi Mozgás Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érték 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő szerint az intézkedés több százezer idős ember ellátását emeli jelentősen. Egyesek nyugdíja akár a kétszeresére is nőhet. A változás a 2027-es költségvetés elfogadását követően léphet életbe. Magyar Péter hozzátette, hogy megkezdték a nyugdíjasokat érintő további kormányzati vállalások előkészítését is. Ezek részleteiről a végleges döntések megszületése után adnak tájékoztatást. Mintegy 1,4 milliárd forintból újul meg a Kródi sétány, a Rózsakert és az Isztria sétány Siófokon. A Kródi sétányról kizárják az autóforgalmat, zöld szigeteket alakítanak ki, valamint nézőteret építenek a Sió csatornára néző vízisínpadhoz. A beruházásra csaknem 994 millió forint támogatást fordítanak. A Rózsakertben háromszintes növényzetet, öntözőrendszert, új sétautakat és egységes utcabútorokat alakítanak ki. Az Isztria sétány új burkolatot kap, a munkálatok során pedig kiemelten védik a fák gyökérzónáját. A két fejlesztés uniós és állami társfinanszírozással valósul meg, várhatóan 2026 végére készül el. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon. Kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, egy kilométeres hosszúságban. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat mellett zöld sávot alakítottak ki, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozgató keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat, az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Új ideiglenes fedett utasvárót alakítottak ki Veszprémben a Megyeház téren. A színház felújítása miatt megváltozott forgalmi rendhez igazodva, írja a Vehír. A két oldalról zárt pavilon árnyékot ad, és esőben is védelmet biztosít az utasoknak. A buszok érkezési irányába néző üvegfal átlátszó marad, így az utasok és a járművezetők is időben észrevehetik egymást. Az utasváró 5-10 méterre található a buszok megállási pontjától, ezért a V-busz arra kéri az utazókat, hogy a járat közlekedésekor jelezzék fel szállási szándékukat. A pavilon addig marad a Megyeház téren, amíg a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend érvényben van. A sport és a táncművészet találkozik szeptember 5-én a Veszprémi Ecticityben, ahol megrendezik a Veszprémi Mozgás Fesztivált. A gyerekek workshopokon és bemutatókon ismerkedhetnek meg a balettel, a szertornával, a ritmikus gimnasztikával és a szinkronúszással. A programot kérdezfelelek alkalmak és kézműves foglalkozások is színesítik, a rendezvényt pedig gálaműsor zárja. A fesztivál különleges vendége Berki Krisztián olimpiai világ és Európa bajnok tornász lesz. A szervezők célja, hogy a fiatalok minél több mozgásformát kipróbáljanak, és kedvet kapjanak a rendszeres sportoláshoz. A rendezvény a Veszprém-Balaton Európa sportrégiója 2026 program részeként valósul meg.
1: Jó utat a Sláger FM-mel, mondom a friss közlekedési híreket. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben Óbarok térségében korábban három személyautó összeütközött. Mindkét sávban megindult a forgalom, de a torlódás így is meghaladja az 5 kilométeres hosszúságot. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bak között, a 49-es és a 47-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett terelést bontanak a külső sávban, a munkaterület mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kunszállás és Kecskemét közötti szakaszon a sávelhúzásos terelésben torlódás alakult ki. Számoljanak arra, hogy rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Le van zárva az Andrássy út is, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva az útburkolat javítása okán. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után 5 perccel pedig a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, és hozom a jó zenéket, hiszen 100 ágra süt a nap Budapesten, úgyhogy jófajta lendületes nyári zenéket fogunk hallgatni. Itt van például az, ami két hétig vezette az amerikai Billboard 600-ot. Katy Perry, Teenage Dream.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Ján Méri zenéje az Our Song szólt itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 3 perccel 4:11. Ha autóznak, készüljenek arra, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Óbaroknál 3 személyautó ütközött össze. Megindult mindkét sávban már a forgalom, de még így is több kilométeres torlódásra számíthatnak az arra autózók, úgyhogy legyenek türelmesek. Közben pedig még mielőtt a Bon Jovi zenélne, hozom a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Ugyanis az Óbudai Grund szabadtéri sport és játékparkkal várja most a kisgyermekes családokat. Az alkalmanként változó, körülbelül 12 játékelemből álló kínálatban óriássak, biliárd, foci, trambulin, gladiátoros küzdőjáték, céllövölde, akadálypályák, kézműves kuckó és multifunkcionális sportpálya is szerepelhet. A 12 különböző játékelem 7-ről 7-re változó kínálattal működik, így azok is, akik már korábban voltak, most ismételten új élménnyel gazdagodhatnak, és ez bizony a mai napon is vár minket, egészen este 6 óráig. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak a Bon Jovi zenéjéhez! You Give Love a Bad Name!

0: szokásosan jó Ariana Grande-dal I Hit That I Made You Love Me. Ez itt a Sláger FM, 10:30 után járunk már több mint másfél perccel. Hamarosan Revillinének adom át a stafétát, jön a chicagói énekesnő, aki amúgy már tinédzserként megjelentette az első EP-jét, de a szélesebb közönséghez ez a dal juttatta el az ő nevét, és hát például az amerikai Billboard 600-on zseniális eredményeket ért el, de ami ennél is fontosabb, a TikTok közönsége is felkapta, és gyorsan vált nagy sztárrá. Azonnal jön tőle a Love Me Not, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Ebben a pillanatban 28 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és gyönyörűen süt a nap. Mondjuk az ablakon is jó érzés kinéz, olyan melegnek tűnik, hát lesz ez még melegebb. 32 fok környékére ígérik már a csúcsértékeket a fővárosra, és azt mondják, hogy marad ez a csendes, napos, nyárias idő, kevés lesz a felhő, így csapadék nem várható. A légmozgásunk sem lesz jelentős, bár néhol azért előfordulhat a környéken is egy-egy élénkebb széllökés. Arra érdemes még számítani, hogy a hajnal frissítő lesz valamennyire, a leghidegebb órákban mindösszesen 21 fokig csökken a hőmérséklet. Most pedig mondjuk az utak híreit itt a Sláger FM-en. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató személygépjármű a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél a külső és a leálló sávval lezárva, a baleset mögött nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az Utinform szakemberei is azt tanácsolják, hogy a polgárdi csomópontnál térjenek le a 7-es főútra, és ott ki tudják kerülni ezt az egész problémás helyzetet. Érdemes arra felkészülni, hogy rendezvény miatt zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között szintén rendezvény miatt, ez egészen ma este 7 óráig van így. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot az út burkolatjavítása miatt. És napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Ezentúl pedig félpályás lezárás van a 22. kerületi Rózsakert utcában az 5. utcánál a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

The Course és a Breathless, ez itt a Sláger FM 3 perccel 3:41 után járunk, a nap még mindig gyönyörűen süt Budapesten, kellemes az idő odakint, 29 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy érdemes lehet még ma akár valami jó szabadtéri programot tervezni, ezek mellett pedig szeptember 1-ére úgy tervezni, hogy kedden reggel 6 órától a Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben a Sláger reggel. Egy különleges iskolakezdő Sláger reggellel készülünk, ahol a sulis emlékek, vicces ciki történetek, diákok, tanárok is főszerepet kapnak. Úgyhogy érdemes lesz kedden reggel velünk rádiózni. Mindezek mellett pedig még addig is egy kis szétszeretés, jön a Halottpénz és Olá Helena.

0: Szente Moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekre 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekről összpontosító központ különféle utakkal, oválpályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autókat. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy szekuritis dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és emiatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba élő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték. A vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt eljárást indított az ügyben. A Himalája régió csújtó földcsuszamlás következtében 23 ország összesen 261 külföldi állampolgára tűnt el a Nepállal közös határátkelőhely tibeti oldalán, közölte Kína. A magyar külügyminisztérium korábban azt írta a 444-nek, hogy a kínai követségük tájékoztatása szerint 3 magyar állampolgárról tudnak. Őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé. Hol létük továbbra is ismeretlen. Ma újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos idő várható.
2: Így 11 óra után 4 perccel persze, hogy a közlekedési híreket is megnézzük. Jó hír, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, de a Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni, úgyhogy erre számítsanak azok, akik arra közlekednének. Fontos, hogy az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyánnál egy lakókocsit vontató személygépjármű a külső szalagkorlátnak ütközött. Ott a külső és a leállósávot zárták le, a baleset mögött a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Azt tanácsolják, hogy a polgárdi csomópontnál inkább térjenek le a 7-es főútra. jobb lesz a haladás, az egyszer biztos. Fontos tudni róla, hogy hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között egészen ma délután 4 óráig. Fontos, hogy le van zárva az Andrássy út és a Kodály körönd és az Izabella utca között, szintén rendezvény miatt ma 19 óráig. Napközben sávlezárásra számíthatnak a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt, és a forgalom egy sávon halad a második kerületi Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál a vízvezeték javítása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után Hello Karakas Balázs a stúdióban, Bruno Mars-szal indítunk, azzal a dalával méghozzá, ami rögtön az első helyen nyitott az amerikai Billboard 600-on idén januárban, egy új zene, ami rögtön lista vezető lett, hatalmas siker. Tőle most az I Just Might-ra kírom a hangot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

Madonna, Sabrina Carpenter és egy közös új zene, a Bring Your Love itt a Sláger FM-en, ahol hamarosan Glenn Frey veszi át a vezetést a The Heat Is-onnal, közben pedig zakatol a Showlet Fesztivál a Városháza Parkban, ma délelőtt 11 órától indultak a programok. A 10. Showlet Fesztivál a zsidókonyha egyik legismertebb fogását igyekszik bemutatni többféle értelmezésben. Magyar, izraeli street food és limitált hegyaljai showlet készül, így egymás mellett lehet megismerni a hagyományos és a modernebb változatokat. A gasztronómiai kínálatot izraeli DJ, színpadi vendégek, édességek, koktélok és családi programok egészítik ki, a gyerekeket pedig arcfestés is várja. Jó szórakozást kívánok hozzá! Egyenek, igyanak jókat, beszélgessenek, találkozzanak ismerősökkel. Nálunk pedig a Sláger FM-en hallgassanak jó zenéket, hiszen ahogy ígértem, Glenn Frey érkezik, az Eagles egyik alapítója, aki a 80-as években sikeres szólókarriert kezdett. Ez a zene pedig még a Beverly Hills és a Robban is benne volt. The Heat Is On! The Heat.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Charles Barkley féle Crazy itt a Sláger FM-en. 11:30 elmúlt már picivel. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Mindjárt az ausztrál Sia érkezik, aki a 2010-es években vált világsztárrá, pedig a zenei karrierje egyébként jóval korábban kezdődött, de ezt az érdeklődést, amit iránt a tanúsította a közönség, ezt meg tudta tartani. A Gimme Love-val is, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Egyelőre szép napos az idő, így marad ez a folytatásban is. Kevés lesz a felhő Budapest felett, így csapadék nem várható a térségünkben. A légmozgás nem lesz jelentős, bár néhol előfordulhat egy-egy élénkebb széllökés. A legmelegebb órákban 32 fok környékén alakulnak Budapesten a csúcsértékek. Hétfőn aztán derült idővel kezdődik a nap, aztán egyre több felé jelentkezhetnek gomoly felhők, lehetnek záporok is, de ezek inkább elszórtan, mint sem összefüggően. A szél csak a zivatarok környezetében erősödhet meg. Meleg lesz a hétfő, hiszen akár 34 fok is lehet. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél három személygépjármű összeütközött. A 67-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban vannak, a forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága meghaladja az 5 kilométert. Ugye az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon korábban Szabadbattyánnál egy lakókocsit vontató személyautó a külső szalagkorlátnak ütközött, ott a külső és a leálló sávban lezárva, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ami fontos, hogy ma délután 4-ig lezárták rendezvény miatt a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között rendezvény miatt. Szintén rendezvényt tartanak az MVM Domban most a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra készüljenek. És fontos, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot az útburkolat javítása miatt. Ezen túl a Margit körúton sávlezárásra kell készülni a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Billie Eilish és a Birds of a Feather nálunk a Sláger FM-en, ahol szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Csodás hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, szép napsütéses idővel, picivel délelőtt, ez azt jelenti, hogy nem sokára már a vasárnapi ebédnek is neki feledkezhet a család, aminek megvan a maga kis bája. Amikor elkezdjük már érezni a húsleves illatát, halljuk a rántott hús kiklopfolódását, megvan azért ennek szerintem a maga kis pikantériája, és persze sokunkat gyermekkorába repít vissza. Amíg nosztalgiázunk, addig persze itt vannak a nagy, akár újdonságok is, hiszen Hozier-től az elmúlt pár év egyik nagy kedvence a Too Sweet, amit azonnal játszunk, előtte pedig a régi nyerfeldolgozás Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyer.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Yeah.
1: Amikor nem mentem moziba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Téli szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre a pótfelvételén. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fjóri vagyok. Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a Paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém megyében. Augusztus 30-a és szeptember 6-a között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás, a legtöbb helyen akár több órán át. Hétfőn Veszprémben a Piramis utcában, illetve Káptalantótin, Kékúton és Pécsejen, kedden többek között Ajkán, Várpalotán, Zánkán, Bándon és Nemesgulácson, szerdán pedig Herenden és Balatonfüreden lesz áramkimaradás, de sok más település is érintett. A pontos időpontok és az utcára bontott beosztás megtalálható az E.ON honlapján. 111 tanévkezdéshez szükséges felszerelésekkel megtöltött iskolatáskával segítik a hátrányos helyzetű Veszprém vármegyei gyerekeket. A jótékonysági programot a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak női vállalkozói klubja szervezte meg. A kezdeményezéshez 46 vállalkozás és támogató csatlakozott, összesen mintegy 3,5 millió forint értékű felajánlással. A táskákba füzetek, tolltartók, írószerek és más alapvető tanszerek kerültek. A csomagokat 19 általános iskola tanulói kapják meg a tanévnyitó ünnepségeken. Az adományokat elsősorban a Pápai, Ajkai, Tapolcai és Devecseri járás nehezebb gazdasági helyzetű településeire juttatják el. A kamara szerint a tanulás és a megfelelő szakmai képzettség a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb eszköze. A szervezők azt szeretnék, hogy az iskolatáska program hosszú távú kezdeményezéssé váljon, és a következő években még több gyermeknek segíthessen. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
11: Jó utat kívánok! Vannak azért variálások az autópályáinkon, példának okáért az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt már 3 kilométeres hosszúságú a torlódás. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél 3 személyautó összeütközött, a 67-es kilométernél a sérült autók a belső sávban vannak, a forgalom pedig jelenleg a külső sávban halad. Az Utinform szerint a torlódás meghaladta az 5 kilométeres hosszúságot. Az M7-esen, ez a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató személyautó hajtott a külső szalagkorlátnak, külső leállósáv lezárva, a baleset mögött 5 kilométeres már a torlódás, úgyhogy legyenek türelmesek azon a szakaszon. Ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, ez mindenképpen jó hír, de még azért a Flórián téren a továbbiakban is kell készülni némi korlátozásra. Rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között, ez ma délután 4 óráig lesz így, és hétfő hajnalig le van zárva a Dagály utca a 13. kerületben a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Elmúlt a vasárnapi ebédhez, jó étvágyat kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs a leghasznosabb infókkal, program lehetőségekkel és persze igazán jó zenékkel. Gwen Stefanival a 2000-es évek közepére utazunk vissza. Ez egy nagy zene volt akkoriban. What you waiting for?

0: Az AC/DC-vel néztük meg az országutat a pokolba. Highway to Hell itt a Sláger FM-en. 1:45 is elmúlt már 4 perccel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Jó pihit, jó lazítást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat a mostani ebédhez. Ne felejtjék el, hogy hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, úgyhogy arrafelé már nyugodtan lehet menni, és mindezek mellett másfelé is lehet, hiszen rengeteg jó program vár minket Budapesten. Például a Kokáért egy pop-up kiállítás, ami a 2000-es évek elejének budapesti éjszakai életét idézi fel, amikor a klubfotók még alacsony felbontású digitális fényképezőgépekkel, erős vakuvillanásban készültek. Eltűnt szórakozó helyek, tánctéri jelenetek, divatok, ismerős arcok jelennek meg. Lódi Balázs a fényérzékeny, valamint korabeli buliportálok archívumaiból válogatott képeken. A tárlat nosztalgikus időutazás és persze a korai internetes képkultúra dokumentuma. Ez a vakuviharban tárlat a Magyar Zeneháza előcsarnokában egészen szeptember 5-ig tekinthető meg. Nálunk pedig hallgathatóak a jó zenék természetesen a folytatásban is. Király Viktor, aki a 2000-es évek végén lett országosan ismert, amikor ugye a Megasztárban feltűnt. Tőle már a Radics Gigivel és Gerendással közös Nem szóltál következik.
1: Ha magyar slágerek,

Mission of the Groove.

0: Edi és a Budai Lejtő jó egy csodaszép vasárnap délutánon, amikor bízom benne, hogy mindenkinél a lazítási a szerep, a Sláger FM ott van önökkel a pihenés alatt is, és hozzuk Pink dalát, ami nagy siker volt a listákon, a szöveg arról a pillanatról szól, amikor a bizonytalanság ellenére is merünk bízni és tovább lépni. Jön a Trust Fall, előtte nézzük, milyen idő lesz. Budapesten már 31 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy izgalmas napnak nézünk elébe, még mindig mondom, hogy érdemes lehet megmozdulni és például strandra menni, vagy éppen leszaradni a Balcsira. Nem lesz jelentős csapadék a folytatásban sem a mai napon, a légmozgás sem lesz jelentős, bár néhol azért előfordulhat egy-egy széllökés. Ezek mellett hétfőn aztán derült idővel indul a nap, nem is lesz hűvös amúgy annyira hajnalban sem, 21 fokig csökken le a hőmérséklet, napközben 33 fok környékén, 33-34 fok környékén alakulnak a csúcsok, de hétfőn elszórtan már lehetnek záporok, zivatarok. Így fél egy után több mint 4 perccel a Sláger FM közlekedési információit hozom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt már 3 kilométert meghaladó hosszúságú a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között szallakorlátnak hajtott egy személyautó. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra számíthatnak. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajosmizsénél 3 személyautó ütközött össze. A 67-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban vannak, a forgalom jelenleg a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága már a 8 kilométert is meghaladja. Az M7-esen Budapest felé Szabadbattyánnál korábban egy lakókocsit vontató személyautó ment neki a külső szalagkorlátnak, már zavartalanul halad a forgalom, de még mindig hosszú lehet az emögött kialakult torlódás. Ne feledjék, hogy le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig egy rendezvény miatt. Vigyázzanak egymásra, jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: A Vici és a You Make Me itt a Sláger FM-en, mert ilyen zenékkel adjuk meg a vasárnapi délidőnek a lendületét. És ne felejtjék, ez a nyár utolsó vasárnap délutánja, úgyhogy érdemes lehet kihasználni és kielvezni. Kedden már becsöngetnek, és természetesen a Sláger reggelben is becsöngetnek. Elsőjén 6 és 10 óra között a Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben a Sláger FM reggeli műsora az iskola 125. tanévének első napján. Jönnek az iskola kezdős nosztalgikus történetek, vicces ciki történetek, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Addig is én az ír fiatalember felvételét hozom, a dal egy olyan szerelmi pillanatot ragad meg, amiről tudjuk, hogy talán nem tart örökké, de ezért még fontosabb a jelenben megélni. Jön Dermot Kennedy és a Kiss Me!
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottoja a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díja, a Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
1: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Aquarium Klubban tartja díjátadóját. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg.
3: Jó utat kívánok, a közlekedési híreket hozom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt továbbra is 3 kilométeres hosszúságú torlódással találkozhatnak. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. Forgalomkorlátozásra számíthatnak, a balesetnél lassulás, szakaszos torlódás lehet több kilométeres hosszúságban. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél 3 személyautó találkozott. A 67-es kilométernél a sérült gépjármű járművek a belső sávban vannak, a baleset miatt a forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága pedig az Útinform tudósítása szerint már a 8 kilométeres hosszúságot is meghaladja. Budapesten le van zárva a Műegyetem rakpart rendezvény miatt a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között, ez ma délután 4 óráig marad így. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Néphürdő utca és a Karikás Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak ma délután az MVM Domban, ezért a Könyves Kálmán körút és az Üllői út csomópontjának környékén a szokottnál is erősebb forgalomra készüljenek.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Elmúlt egy óra az ebéd utára is jó zenéket játszunk. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy londoni lánycsapat érkezik, akik a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit csapata lettek. CD-k, MP3 lejátszók, zenetévék, a Sugababes pedig ott volt mindig a reflektorfényben.

Eva Max és a Who's Laughing Now. Ez a Sláger FM 5 perccel múlt el délután 4:42. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a délutánt. Lazítsunk, pihenjünk, szépen süt a nap, és élvezzük közben a legizgalmasabb környékbéli programokat, mert még akár most is át lehet szaladni Szentendrére. Udvarai, kertjei, galériái és közterei erre az egész hétvégére egy kulturális fesztivál helyszínné változtak. Koncertek, jazz és folklor programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések, műhely bemutatók, városismereti séták, filmek és gyermekprogramok szerepelnek a fesztivál kínálatában. A város hangulatát esti fényfestés és a szokásosnál tovább nyitva tartó művészeti helyszínek erősítik, és bizony még a mai nap folyamán, így vasárnap alkalmából is vannak programok. Például a Kokáért még van arcfestés, el lehet látogatni a kézműves kirakodóra, de nyitva a Barcsai udvar, szóval bőven találhatunk magunknak kikapcsolódást. A jó szórakozást pedig én is igyekszem hozni egy ízigvérig nyári dallal, hiszen ez könnyed, felszabadult életérzést ad át nekünk. Billy Ocean 88-ban megjelent felvétel. Get out of my dreams, get into my car!

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy kis szólpoppal fűszerezte meg a mai forrónak ígérkező délutánunkat Olivia Dean. Ez volt a Man I Need itt a Sláger FM-en, fél kettő is elmúlt már. És forró, nyilván nem 45 fok van már, mint a nyár csúcspontján, de azért a napsütéses időben szerintem jól esik jönni, menni és élvezni még egy picikét a nyár utózengőjét. Madison Beer zenéjével meg aztán pláne tavaly októberben jelent meg, és azóta is ott van a reflektorfényben a Bittersweet. Előtte viszont megnézzük, hogy ha már emlegettem itt a nyárias időt, ez meddig tart ki, és hogy lesz a folytatásban. A csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős csapadék nem várható térségünkben. A légmozgás sem lesz jelentős, néhol fordulhat elő egy-egy élénkebb széllökés. Ma a délutáni órákban a legmelegebb pillanatokban lehet olyan 33 fok környékén a csúcs. Holnap hajnalban még csak 21 fokig hűl le a levegő, és napközben 34 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. Holnap elszórta lehet zápor, zivatar, de nem ez lesz a főbb jellemző. Egyébként aztán kettől már szépen lassan elkezd csökkenni a hőmérséklet, és jövő csütörtökön már napközben is 26-27 fok maximum. Fél kettő után a közlekedési információkat is mondom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt most 3 kilométeres a torlódás, számoljanak plusz menetidővel. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között egy személyautó nekihajtott a szalagkorlátnak, forgalomkorlátozásra számíthatnak, a balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizsénél korábban 3 személygépjármű összekorambolozott, a forgalom most már zavartalanul halad, de a korábban kialakult több kilométer hosszúságú torlódás nehezen oszlik fel. Na de a budapesti infók is fontosak, hiszen rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4-ig. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály-Körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv az útburkolat javítása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Akkor néztük az MTV meg a Viván ennek a videóklipjét, láthattunk egy fiatal srácot, aki ül a New Yorki metrón. Hát bizony az a srác is már jóval 30 fölött van. Úgyhogy rohan az idő, mintha baltával kergetnék. Ez volt a Bumfunk MC-től a Freestyler nálunk a Sláger FM-en. Odakint jó az idő, 33 fok környéki csúcsokat mérhetünk ma Budapesten, a Balaton 23 fokos, úgyhogy miért ne adnánk át magunkat még az igazi nyári életérzésnek. Ebben pedig két belevaló fickó elképesztő módon jól tud minket segíteni. Valkusz Milán, Marics Peti és a Valmar Duo. Itt az Éget a nap.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Embercsempészt fogtak el a 8-as főúton. Visszakapcsolják a közlekedési lámpákat a Hangvilla utáni útszakaszon. Felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a Kabóca Báb Színház műsorán. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A rendőrök a 8-as főúton Somlóvásárhelyen fogták el azt az embercsempészt, aki 5 migráns szállított. A Veszprém megyei rendőrök a Vas megyei kollégákkal együttműködve igazoltatták a járműben tartózkodó, magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgárnak valló férfiakat augusztus 25-én délelőtt. Az igazoltatott személyek nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat. A rendőrök elfogták és előállították az ukrán nemzetiségű sofőrt, majd őrizetbevétel mellett kihallgatták. Embercsempész és büntettének gyanúja miatt indult ellene eljárás, a nyomozók kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 1-től ismét működnek a közlekedési lámpák Veszprémben a Hangvilla utáni útszakaszon. A változtatás célja elsősorban az iskolába érkező diákok és a gyalogosok biztonságának növelése. Az iskola utcában a Mackó cukrászda és a Fehér Öröm gyógyszertár előtt több jelenlegi parkolóhely megszűnik, csak a rakodóhelyek maradnak meg. Az autósok a Megyeház téri, valamint a Petőfi Színház előtti, használaton kívüli buszöblökben kialakított K+R helyeken állhatnak meg rövid időre. A városvezetés folyamatosan figyeli az új rendszer működését, és szükség esetén módosítja a parkolási rendet. Az első napokban rendőrök segítik majd a közlekedőket az új szabályok megszokásában. Két estén át ingyenes szabadtéri mozizással várta a veszprémieket a Filmek a falakon programsorozat. Az Agora Veszprém Kulturális Központ rendezvényén a Stromfeld Aurél utca egyik lakóépületének fala változott hatalmas mozivászonná. Az első estén a Berédesten című magyar romantikus vígjátékot vetítették. Másnap a Balszerencse akcióban című francia vígjátékot láthatta a közönség. A különleges lakótelepi mozi hangulatot fényfestés is gazdagította, a látogatók pedig popcornt is vásárolhattak. Az évek óta megrendezett veszprémi program ezúttal is ingyenesen volt látogatható. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. A felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a veszprémi Kabóca Báb Színház következő évadában. A társulat egyik kiemelt produkciója az 56-26, avagy a Vakcsillag című 14 éven felülieknek szóló darab lesz. A Mendelssohn kamarazenekarral közösen készülő Mohácsi János rendezte előadás meseszerű formában dolgozza fel az 1956-os forradalmat. A társulat friss diplomásokkal és egy drámapedagógussal is bővült, aki a diákokat és az iskolákat segíti az előadások feldolgozásában. Szeptembertől új etikai eljárásrend lép életbe, a színpadon dolgozók pedig egészségügyi és felelősségbiztosítást is kapnak.
1: Kettő óra után 4 perccel már is a közlekedési információkat nézzük. A Sláger FM-et hallgatják, jó utat kívánok! A budapesti utak meglehetősen jól járhatóak. Van egy-két pont, ahol lassabb lehet az áthaladás. Például arról kaptam híreket, hogy a Rákóczi úton leginkább a Nagykörút csomópontjában lehet egy picit nyűgösebb, de azért a főbb átvezető utak, körutak relatíve jól járhatóak. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon 60 és Bakk között korábban egy személygépjármű a szallagkorlátnak ütközött. A 43-as kilométernél forgalmi korlátozásokra kell számítani. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajosmizsénél korábban 3 személyautó ütközött össze. A forgalom már zavartalanul halad, viszont a torlódás továbbra is olyan 7-8 kilométeres lehet a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Friss baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon vételkörzetünkben Pálkozd térségében az 54-es kilométernél. A helyszínen forgalmi korlátozásokra készülhetnek, az útinform szerint ott is több kilométeres hosszúságú a torlódás.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra is elmúlt, és ha már csak másfél napig tart a nyár, akkor abban a másfél napban is elképesztő zenéket hozunk. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Sunbird zenéje most a folytatásban, ami egy kapcsolat utáni hiányérzetet mesél el. Itt van a kiválóság, jön az Undressed!

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek, bátor.

Harry Styles és az Aperture szólt, 4:03 is elmúlt már több mint 4 perccel. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Akkor is, ha úton vannak, az M7-esen volt egy baleset nem mosoly rég Pákhoz, de térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A helyszínen forgalomkorlátozásra számíthatnak, és több kilométer hosszúságú torlódásra, úgyhogy kitartás. És persze közben mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket, mert hogy hamarosan kezdődik a Budavári Fesztivál a Kapisztrán téren és a Cakó Sportközpontban. Buda visszavívásának 340. évfordulójához kapcsolódik az ötnapos fesztivál, mely történelmi, irodalmi, zenei és családi eseményeket egyesít. Szeptember 5-én a Cakó Sportközpontban Bíró Eszter Időmanó című gyermekműsora várja, a Midlife Crisis és a Hooligans, valamint DJ Radnai. A gyerekeknek készülnek arcfestéssel, csillámtetkóval, hajfonással, óriás buborékshowval és kreatív foglalkozásokkal. Kellemes kikapcsolódást kívánok Whitney Houstonnal most a folytatásban. 85-ben jelent meg ez a dal, és képzeljék el, 86-ban 2 hétig is vezette az amerikai Billboard 100-ot. How will I know?

0: Ami és a Cheerleader, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. 2 perccel járunk délután, 14:30 után. Örülök, hogy együtt élvezhetjük ezt az egyébként egészen melegnek sikeredett kis vasárnap délutánt, a nyár utolsó vasárnap délutánját. Amikor Miley Cyrus érkezik most a folytatásban, a dal nem sokkal azután jelent meg, hogy véget ért a házassága Liam Hemsworth-tel. Itt a folytatásban a Midnight Sky, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Jelenleg 33 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, egészen kellemes az időnk, légmozgás nem nagyon lesz délután is, jelentős mértékű csapadék sem valószínű. A hajnal 21 fokig hűl le, napközben holnap pedig 33-34 fokot mérhetünk majd. A holnap is derült idővel indul, nem nagyon valószínű, hogy jelentős mennyiségű csapadék kialakulna, bár záporok, zivatarok akár hozzánk is megérkezhetnek. A szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel, ezt leszámítva gyakorlatilag minimális légmozgás várható holnap is 33-34 fokos csúcsokkal. És most nézzük az utak híreit itt a Sláger FM-en. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt továbbra is több kilométer hosszúságú lassulás, torlódás alakult ki. Az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Szabadbattyán között 3 személyi autó összeütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága meghaladja a 3 kilométert a legutóbbi információk szerint. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Hétfő hajnalig lezárták a 13. kerületi Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottól erősebb forgalomra készüljenek. Le van zárva az Andrássy út a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7-ig, de a Bajcsy-Zsilinszky úton is lezárással találkozhatnak, bár ott csak a középső sávot zárták le az Andrássy út előtt az útburkolat javítása miatt. Szintén sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton is, a Margit híd felé a Színatérnél felújítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a

Benson Boone és a Beautiful Things. Ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk vasárnap délután 3:43 után már több mint 3 perccel. Jól figyeljenek az M5-ösön autózók, ugyanis lassabb lehet a haladás Ócsánál, illetve Örkény és Lajosmizse között. Az erős tranzitforgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás. De hogyha kell egy kis kitartás, akkor hozom a jó zenéket, ha már odakint süt a nap százágra, akkor Laura Branigan visszarepít minket a 80-as évekbe. Érdekesség, hogy ezt a dalt nem ő énekelte el először. Az eredeti változatot az olasz Ráv csapat adta ki ugyanabban az évben, és Laura Branigan feldolgozása Amerikában a Billboard 600 élére repítette ezt a dalt. Ő énekel most itt a slágeren. Oh,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biztonságosabb lett a József körút, lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése. Pontosabban közlekednek a balatoni vonatok az északi parton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása, a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés és már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá. Mert több mint 600 halottja van Nepálban a szerdai pusztító árvizeknek. Mivel a víz elmosta az érintett területeken az utakat és a hídakat, helikopterrel mentik a túlélőket az árvíz sújtotta régióból, de az elmúlt napok esőzései nehezítik ezeket a mentési munkálatokat. Ezreket sikerült eddig így kimenteni, akiket a villámárvíz elvágott az ország többi részétől. A szomszédos Indiában mindeközben 7 holttestet emeltek ki Nepálon átfolyó folyókból. Mindannyiukat az áradások áldozatának tekintik. A katasztrófa jelek szerint Tibetben kezdődött, ott tört le egy óriási darab egy magasan fekvő gleccserből, ez okozta a villámárvizeket. Kis Péter Pál címét megvédve aranyérmet szerzett szombaton a KL1 kategóriában a poznani kajakkenu világbajnokság paraversenyei során. A Honvéd 23 éves versenyzője 2019 és 2023 között sorozatban 4-szer nyerte meg ezt a számot, amelyben 2-szeres paralimpiai bajnok is. A 2024-es szegedi VB-t azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. Tavaly Milánóban aztán ismét ő diadalmaskodott. Ezúttal is favorit volt a döntőben, amelyben rajta kívül még egy magyar, a riói ezüstérmes Suba Róbert várta a rajtot. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg. Országszerte kánikulában lesz részünk, 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
2: Jó utat kívánok, a Sláger FM-mel mondom a közlekedési információkat így 3 óra után 4 perccel. Az M5-ösön Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt az Ócsa és Lajos Müze közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több helyszínen. Számoljanak arra, hogy az M7-esen Budapest felé Lepsény és Szabadbattyán között szintén hasonló a helyzet. Fontos tudni azt is, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is kell készülni még forgalmi korlátozásokra. Ami még szintén fontos, hogy le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7-ig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv az út burkolat javítása miatt. Napközben sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a második kerületi Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Víg utcánál a vízvezeték javításának okán. A 10. kerületi Gergely utcában a Szlávi utcánál egy sávon váltakozva halad a forgalom a csatorna javítása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elmúlt, köszönöm, hogy együtt rádiózunk a hétvégén. Én Karakas Balázs vagyok, a Disney Channel-en vált világhírűvé Selena Gomez, a 2010-es évektől pedig egyre inkább építgette önálló popsztári imázsát. Itt van tőle most egy nem is olyan régi dal, jön a Single Soon.
0: Minden, amit szeretünk.

0: John Farnham, You Are The Voice, itt a Sláger FM-en egy kellemes napsütéses vasárnap délutánon ilyen zenéket játszunk, és mindjárt jön a zseniális Lady Gaga is hozzánk. Előtte pedig azért nézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket a közeljövőre, mert lesznek ám. Például pozsonyi pikniket tartanak majd Újlipótváros kulturális falunapján, több mint 50 színház és közel 150 kézműves vásáros gasztronómiai kiállítás mutatkozik be. A rakpart színpadain koncertek, rövid színházi produkciók, irodalmi események és társulati bemutatók követik egymást. A Radnóti Miklós utcában külön gyermekpiknik várja a családokat, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal és gyermekelőadásokkal. Úgyhogy jó lehetőség ez arra, hogy egy picikét Budapest kulturális intézményeivel is megismerkedjünk. A rendezvény és a színpadi műsorok természetesen ingyenesek, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, fel lehet írni a naptárba, mert ez szeptember 5-én lesz. Nálunk pedig a folytatásban most megérkezik a maga a díva, Lady Gaga, tavaly szeptemberben jelent meg a Wednesday sorozat második évadához kapcsolódott maga a dal. Itt a The Dead Dance!
1: Ez! A Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Shrek zenéje, a Smash Mouth és az All Star itt nálunk a Sláger FM-en. A vasárnap délutáni lazításhoz hozzuk az ilyen és ehhez hasonló nagyon jó dalokat. 100 ágra süt a nap, 30 fok felett a hőmérséklet, úgyhogy szerintem elkönyvelhetjük eléggé sikeresnek a nyár utolsó vasárnap délutánját. És persze közben a lendületünket megadja most a folytatásban Taylor Swift és a tavalyi év egyik nagy sikere, a Billboard 600 slágerlistán a második helyig jutott. Taylor Swift-től az Opel Light előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Nem érkezett front Budapestre, csendes, napos nyárias időben lesz részünk a folytatásban is, bár a melegben azért picit vágyattabbak, tompábbak lehetünk, gyenge fejfájás és görcsös fejfájás is előfordulhat. Azért még egy picit erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ajánlott gondoskodni a bőrök megfelelő védelméről. És annak ellenére, hogy azért nem 45 fok van kint, ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást lehet kapni. Ha mégis a szabadban kellene tartózkodni, akkor azért egy sapka a fejre az sokat segíthet a probléma kialakulásának megelőzésében. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő folyadékbevitelre, hiszen azért még mindig meleg van. Sokfelé picit terheltebbek lehetnek az autópályák a főváros felé vezető oldalon, vasárnapon végül is nagyon sokan indulnak visszafelé Budapestre. Az M5-ösön az erős tranzitforgalom miatt Ócsa és Lajos Mizsek közötti szakaszról kaptunk arról információt, hogy sokfelé szakaszosan lassabb lehet a haladás, az M7-esen pedig a Lepsény és Szabadbattyán közötti szakaszon dettó hasonló a helyzet. Készüljenek arra, hogy rendezvény miatt van lezárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvény van az MVM Domban is délután, ezért a Könyves-Kálmán körút Üllői úti csomópont környékén erősebb forgalomra készülhetnek. Fontos még az is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a külső sáv az útburkolat javítása miatt. De sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítási munkálatai miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért most már csak a belső sávban tudnak közlekedni. Vigyázzunk egymásra, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Az Ápt, Ross és Bruno Mars, mekkora lendülettel, ez a Sláger FM vasárnap délután is, és természetesen, ha már itt a nyár utolsó augusztusi vasárnapja, akkor azért érdemes ezt mindenféleképpen számba venni, hogy hamarosan becsengetnek, kedden lesz a suli első napja, és nem is azért mondom ezt, mert biztos vagyok benne, hogy azért élénkebb forgalom lesz majd aznap reggel a budapesti utakon, mint amit megszokhattunk, hanem ez azért nagyon izgalmas, mert aznap reggel a Szent István gimnáziumból rádiózik a Sláger FM, Somogyi Zoli, Pordán Petra, Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi is csatlakozik majd. Jönnek a sulis emlékek, cikis, vicces történetek, és persze az igazi iskolakezdős nosztalgikus életérzés. A folytatásban pedig addig is a Margaret Island érkezik. Lábas Viki csodálatos hangját hallgatni szerintem már önmagában egy igazi piros pont. Jön a veled minden!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre a pótfelvételin. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a Paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém megyében. Augusztus 30-a és szeptember 6-a között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás, a legtöbb helyen akár több órán át. Hétfőn Veszprémben a Piramis utcában, illetve Káptalan Tótin, Kékúton és Pécsejen, kedden többek között Ajkán, Várpalotán, Zánkán, Bándon és Nemesgulácson, szerdán pedig Herenden és Balatonfüreden lesz áramkimaradás, de sok más település is érintett. A pontos időpontok és az utcára bontott beosztás megtalálható az E.ON honlapján. 111 tanévkezdéshez szükséges felszerelésekkel megtöltött iskolatáskával segítik a hátrányos helyzetű Veszprém vármegyei gyerekeket. A jótékonysági programot a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak női vállalkozói klubja szervezte meg. A kezdeményezéshez 46 vállalkozás és támogató csatlakozott, összesen mintegy 3,5 millió forint értékű felajánlással. A táskákba füzetek, toltartók, írószerek és más alapvető tanszerek kerültek. A csomagokat 19 általános iskola tanulói kapják meg a tanévnyitó ünnepségeken. Az adományokat elsősorban a Pápai, Ajkai, Tapolcai és Devecseri járás nehezebb gazdasági helyzetű településeire juttatják el. A kamara szerint a tanulás és a megfelelő szakmai képzettség a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb eszköze. A szervezők azt szeretnék, hogy az iskolatáska program hosszú távú kezdeményezéssé váljon, és a következő években még több gyermeknek segíthessen. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És most a közlekedési hírekre is kitekintünk, így 4 óra után 4 perccel. Budapesten mozgolódósabb a forgalom, szakaszonként a Rákóczi úton, a Nagykörúton és az Üllői úton is telítettebbek lehetnek egyes részeken a forgalmi sávok, és arról kaptam információkat, hogy a Szabadsághíd forgalma is lassulhat szakaszonként, úgyhogy ott is legyenek körültekintőek, vagy megcáfolhatják az értesüléseinket. SMS számunk 0630303030958-as. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a Margit körúton is több lehet az autós szakaszonként. Készüljenek arra, hogy az M7-esen Budapest felé Lepsény és Szabadbattyán között az erős forgalom miatt szintén lassulással találkozhatnak, a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Ezek mellett rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig, tehát elvileg ezeket vagy most nyitják meg, vagy már perceken belül. Hétfő hajnalig lezárták továbbá a 13. kerületi Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolli rövidített útvonalon sávon jár és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra elmúlt, hello, jó hétvégét, Karakas Balázs a stúdióban továbbra is. Shakira érkezik, aki idén májusban Barna Boy-jal közösen dobta piacra a most következő dalt, és egy elképesztő hatalmas siker kerekedett ki belőle. Még mindig ott van a sikerlisták élén, rajtol a Die Die.

Ed Elvis The First Time, egész hétvégén ilyen sztárok, hatalmas zenéi szólnak a Sláger FM-en, mindjárt Kylie Minogue veszi át a váltást, és mindeközben pedig még a legizgalmasabb a budapesti és környékbéli programokról is hallhatnak. Képzeljék el, Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre városnapjai mintegy 50 programmal várják a látogatókat szeptember 4-én és 5-én. Pénteken DJ Dominik, Josh és Betty, Delhusa John, az Unisex és a Groove House lép fel. A szombati napon főzőverseny, táncbemutatók, családi és gyermekprogramok, valamint rengeteg koncert jön, a színpadon az Anne and the Barbies, a Lord és a Compact Disco, a kertben kézműves és gasztronómiai kitelepülések, helyi közösségek és különféle kísérő programok egészítik ki a műsort, na meg hát tágas, zöld helyszín, családoknak, nagyobb társaságoknak is kényelmes választás lehet. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és persze Kylie Minoghoz is, aki elhozza a 80-as évek egyik ütemes felvételét, az ausztrál énekesnőtől, itt a The Locomotion. Everybody.

Az amerikai fiúbanda, Jonas Brothers és a Sucker a nyár utolsó vasárnap délutánján, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Ilyen ez, kettő nap, másfél, és becsöngetnek. A sulisoknak már lélekben nagyon kell készülni, szülők pedig, hát szintén nagyon készülnek a legtöbb esetben ilyenkor. Loi és a Gold dala pedig szintén megpróbálja a készültségi fokunkat növelni. Milyen idő lesz a folytatásban? Most viszont arra térünk ki még mindezek előtt. Egyelőre egészen barátinak néz ki a szituáció, a hétfő eléggé meleg lesz, akár 34 fokot is mérhetünk Budapesten, de majd, amikor becsöngetnek, kedden, elsőjén 31 fokig süllyednek a nappali csúcsértékek, szerdán már csak 30, és csütörtökön lesz majd a jövő hét leghidegebb napja, akkor úgy átlagosan 26 fok környékén fognak alakulni Budapesten a csúcshőmérsékleti értékek, és egyébként ugye aztán szeptemberben már nem lesznek ritka azok az időszakok sem, amikor lenéz 30 Celsius fok alá a nappali csúcsérték. Hát várjuk már azért egy picit a felfrissülést, legalábbis én biztosan. Jó utat kívánok mindenkinek, ne feledjék el, hogy vasárnap van, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan vidéki elvonulásukból, családlátogatásból visszaérkeznek Budapestre, így a fő útvonalakon azért előfordul.

0: alakulhat még most is némi kis lassulás, úgyhogy legyenek körültekintőek. Viszont jó hír, akár ebből a szempontból, akár bármilyen szempontból, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, viszont a Flórián téren még készülhetnek némi korlátozásra. Hétfő hajnalig továbbra is le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt, de rendezvény van az MVM Dómban is, ezért a Könyves-Kálmán körút, Üllői út, csomópont környékén erősebb forgalomra készülhetnek. Le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva az útburkolat javítása miatt, de sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton is, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítási munkálatok okán. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Teddy Swims és a Breakup in Reverse egy vadonatúj zene szólt itt a Sláger FM-en. Mindjárt Jacko is megérkezik, de közben mesélek arról, amit nem szabad elfelejteni, mert hogy kedden, szeptember 1-én becsöngetnek, de nem csak a sulikban, hanem a Sláger reggelben is. Aznap reggel élőben rádióznak majd kollégáim a Szent István gimnáziumból. Somogyi Zoli, Pordán Petra, Cila, ők mind ott lesznek, és 8:30-tól csatlakozik még stábunkhoz Mautner Zsófi is. És jönnek a sulis emlékek, cikis, vicces sztorik, nosztalgia és az első tanítási nap hangulata. Hát volt, aki lázasan várta, volt, aki gyászként élte meg, én legalábbis erre emlékszek. Cseh baj! Michael Jacko felettati velünk, Smooth Criminal itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi vízkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekr 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekről összpontosító központ különféle utakkal, oválpályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autókat. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy securitys dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és emiatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték. A vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A Himalája régió csújtó földcsuszamlás következtében 23 ország összesen 261 külföldi állampolgára tűnt el a Nepállal közös határátkelőhely tibeti oldalán, közölte Kína. A magyar külügyminisztérium korábban azt írta a 444-nek, hogy a kínai követségük tájékoztatása szerint 3 magyar állampolgárról tudnak. Őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé. Hol létük továbbra is ismeretlen. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hidegfront előterében helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A szél napközben helyenként feltámad, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
2: Jönnek a közlekedési hírek, itt a Sláger FM-en jó utat kívánunk. Bicske térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon összeütközött 4 személygépjármű. A 36-os kilométernél a forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja már a 3 kilométeres hosszúságot. Az M1-esen autózók készüljenek még arra, félek a Hegyeshalom felé mennek, hogy Komárom térségében a kiépített terelés erőtt az erős forgalom miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-esen a Hegyeshalmi határátkelőnél 1-2 kilométer hosszúságú most a sor, érdemes lehet az egyes főúti kis határt választani. Az M5-ös a Ninács térségében a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szintén lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Vételkörzetünkben szintén az M7-esen a főváros felé vezető oldalon Martonvásári stárnok 24-es és 21-es kilométerek közötti szakaszán az erős forgalom miatt torlódással találkozhatnak az autósok. Jó hír viszont még a budapesti autósoknak, hogy hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, viszont a Flórián téren továbbra is korlátozásokra számíthatnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra után is hazom a legjobbakat, csodaszép délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Könnyed nyáresti ejtőzésekhez ideális dal, vagy éppen autózás közben éneklendő. A 2021-ben megjelent Nicky Jor felvétel hatalmasat szól. Most a szárúfra kérem a hangot.

0: Ez a Sláger FM 4-6 után 3 percen ilyen zenéket játszunk, meg közben valaki itt van friss információkkal. Halló, Sláger FM!
1: Szia, Petya vagyok. Az M1-esen Hagyeshalom felé haladok. A 36-osnál már nincsen 4 autó összetörve, viszont a sor az nem 3, hanem 6 kilométer, és nagyon lassan haladok.
0: Hünnye, mennyi idő volt átjutni?
1: 25 perc volt körülbelül, még átvergődtem.
0: Az szép. Köszönöm szépen. Neked persze jó utat kívánok, nem sokára Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion nagy sikerével, a 2026-os foci VB himnuszával. Mindezek mellett pedig a legizgalmasabb a budapesti programok, hiszen hamarosan jön az Erdők éjszakája, az idén első alkalommal megrendezett esemény, ami azt mutatja meg, hogyan változik meg az erdő sötétedés után. A könnyű családok számára is teljesíthető esti túra tematikus állomásokat érint, ahol az erdő hangjaival, illataival, növényeivel és éjszakai állataival lehet megismerkedni. Rövidebb, körülbelül 2 kilométeres, illetve hosszabb, 3 kilométeres útvonalat is választhatnak. A túrát délutáni szakmai előadások, beszélgetések előzik meg, mindez a Hárshegyen. Jó szórakozást hozzá, hogy ígértem, Andrea Bocellivel a folytatásban. Nem akár mekkora együttállás volt az, amikor 2026-ban ő összeállt például David Guettával, és megcsinálták az idei foci VB hivatalos himnuszát. Itt az új zene, a DNA!

Jeremy Cliff, I Can See Clearly Now, ez itt a Sláger FM. Vasárnap délután, amikor már nagyon sokan úton vannak például hazafelé, ezekkel a zenékkel igyekszünk jó kedvet csinálni. És persze a Pointer Sisters-szel ők jönnek most a 84-ben megjelent, és az amerikai Billboard 600 slágerlista harmadik helyéig jutott dalukkal. Ez a Jump, előtte viszont azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Holnap derült idővel indul a nap, a hajnal nem is lesz hideg, 21 fokig süllyed mindösszesen a hőmérséklet, aztán napközben végig napsütéses idő várható, persze elszórta lehet gomoly felhőzött, ezekből még elszórtabban akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de most nézem a Budapestre kiadott előrejelzést, és azért a százalékos aránya egészen minimális annak, hogy nálunk csapadékesen, úgyhogy bátran tervezhetnek holnapra is szabadtéri programokat. A szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel, úgyhogy annak is minimális a valószínűsége, hogy Budapesten erős szél fúj. Korábbi információink szerint az M1-esen Bicske térségében Hegyeshalom felé vezető oldalon 4 személyautó ütközött össze, a forgalom a külső sávban halad több kilométeres torlódás mellett. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében a kiépített terelés előtt jelentősebb a forgalom, úgyhogy ott számíthatnak plusz menetidőre. Hétfő hajnalig le van zárva a 13.

0: 23. kerületben a Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es troli rövidített útvonalon jár, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Rendezvényt tartanak az MVM Domban a hétvégén délután, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt, ez a tervek szerint ma este 7-ig marad így. Aztán fontos még, hogy sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ami autósként lényeg, hogy a továbbiakban csak a belső sávot tudják használni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-et választották. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük a mai elmúlt 8 óra hosszát is. Én ezzel már a búcsúzom, átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisúnak. Jön a slágerlista a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan, és persze a legnagyobb sztorikkal. Én a Szolvével búcsúzom, tőlük jön a Kalandor, Karakas Balázs Kicsekkol. Jövő hét szombaton délben ismét találkozhatunk.

Ez a minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettes a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Embercsempészt fogtak el a 8-as főúton. Visszakapcsolják a közlekedési lámpákat a Hangvilla utáni útszakaszon. Felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a Kabóca Báb Színház műsorán. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A rendőrök a 8-as főúton Somlóvásárhelyen fogták el azt az embercsempészt, aki 5 migráns szállított. A Veszprém megyei rendőrök a Vas megyei kollégákkal együttműködve igazoltatták a járműben tartózkodó, magukat szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgárnak valló férfiakat augusztus 25-én délelőtt. Az igazoltatott személyek nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem személyazonosságukat, sem jogszerű magyarországi tartózkodásukat. A rendőrök elfogták és előállították az ukrán nemzetiségű sofőrt, majd őrizetbevétel mellett kihallgatták. Embercsempészés büntettének gyanúja miatt indult ellene eljárás, a nyomozók kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 1-től ismét működnek a közlekedési lámpák Veszprémben a Hangvilla utáni útszakaszon. A változtatás célja elsősorban az iskolába érkező diákok és a gyalogosok biztonságának növelése. Az iskola utcában a Mackó cukrászda és a Fehér Öröm gyógyszertár előtt több jelenlegi parkolóhely megszűnik, csak a rakodóhelyek maradnak meg. Az autósok a Megyeház téri, valamint a Petőfi Színház előtti, használaton kívüli buszöblökben kialakított K+R helyeken állhatnak meg rövid időre. A városvezetés folyamatosan figyeli az új rendszer működését, és szükség esetén módosítja a parkolási rendet. Az első napokban rendőrök segítik majd a közlekedőket az új szabályok megszokásában. Két estén át ingyenes szabadtéri mozizással várta a veszprémieket a Filmek a falakon programsorozat. Az Agora Veszprém Kulturális Központ rendezvényén a Stromfeld Aurél utca egyik lakóépületének fala változott hatalmas mozivászonná. Az első estén a Berédesten című magyar romantikus vígjátékot vetítették. Másnap a Balszerencse akcióban című francia vígjátékot láthatta a közönség. A különleges lakótelepi mozi hangulatot fényfestés is gazdagította, a látogatók pedig popcornt is vásárolhattak. Az évek óta megrendezett veszprémi program ezúttal is ingyenesen volt látogatható. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. A felnőtteknek szóló előadások is állandó helyet kapnak a Veszprémi Kabóca Báb Színház következő évadában. A társulat egyik kiemelt produkciója az 56-26, avagy a Vakcsillag című 14 éven felülieknek szóló darab lesz. A Mendelssohn Kamarazenekarral közösen készülő Mohácsi János rendezte előadás meseszerű formában dolgozza fel az 1956-os forradalmat. A társulat friss diplomásokkal és egy drámapedagógussal is bővült, aki a diákokat és az iskolákat segíti az előadások feldolgozásában. Szeptembertől új etikai eljárásrend lép életbe, a színpadon dolgozók pedig egészségügyi és felelősségbiztosítást is kapnak.
1: Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dogály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják. A Gergely utcában a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra készüljenek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksár úti lehajtóján egy rövid szakaszon, a vasúti híd felújítás miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Boros utcában irányon csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, a félpályához, Orsi a múltból hoz dalokat, a hét sztárja pedig hi-hi, Michael Jackson, aki ma lenne 68. Uh-huh. Nem kiló, bár az sem lehetetlen, hanem éves. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Kató bácsival, Janó nénivel, ez a Turn the Lights Off és a 20.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight-ja a 18. egy helyet rontott, szinte tök mindegy. Aha. És azt hiszem, Ed Sheeran a 19. az azt hiszemmel. Így van, Orsi pedig jön, és hozza, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 44. születésnapját ünnepli Leon Rimes, amerikai énekesnő és színésznő. Már tínédzserként befutott country énekesként, 1999-ben pedig Elton John-nal is készített duettet. Az igazi nemzetközi áttörést aztán 2000-ben a Sakáltanya hozta meg neki. A film legismertebb betétdala 10 országban vezette a slágerlistát. Következzen is Can't Fight the Moonlight.

0: sakkált anya, Lian Rimes, köszönjük szépen. Érkezzen a hét sztárja. Michael Jackson. Szerintem őt így mutatnák be a Mortal Kombatban. Na mindegy, egyszer elterjedt a hír, miszerint egy oxigénkamrában él, hogy ne öregedjen, hogy ott lakik, ahol van oxigén, de mind ott lakunk.
1: Micsoda?
0: Mint kiderült, ezt az álhírt ő találta ki, és ő szivárogtatta ki a sajtónak. Szerintem annyi hülyeséget írtak róla, hogy a végén azt találtak ki, hogy mi lenne, ha ezt ő irányítaná. És akkor kitalált ilyen baromságokat, a sajtó meg ráugrott. Mit röghetett ott?
2: Szép munka.
0: Olvasta magáról azt, amit ő talált ki. Kedvenc animált karaktere a Pinocchio volt. Csak
3: mi van?
0: Nem teljesen értem. Vagy lehet, hogy azért tetszett neki, mert hogy Pinocchionak kinőtt az orra, ha hazudott.
2: Igen.
0: Lehet, hogy Jacko is eltolt egy-két hazugságot, de az ő orra az egyre kisebb lett. Tehát egy ilyen fordított Pinocchio szerepbe volt szegény.
4: Bunkó vagy, Bugs.
0: Tudom, nem illik az orrával csesztetni, minden Jacko rajongó kikéri magának, bár a Jacko rajongók azt is kikérik maguknak, hogy Jackónak hívod Michael Jackson. Nem az a neve, hogy Jacko, oké? Okay?
2: Csak nem.
0: Így szoktak rá reagálni. Én meg úgy, hogy Jacko. Jó, hát én szemét vagyok. Na, Accent és Szeramis, ami lett Don't Leave Kylie a 17. Jó?
3: Jó.
0: Ez egy nagyon jó dal, pedig nem is Jacko.

0: Taylor Swift és az Oplite a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Orsi pedig érkezik egy magyar hőssel. Ákos és az Ikon, ami visszafelé Noki. Véletlen lenne? Aligha.
1: Visszapillantó.
2: 28 évet megyünk vissza az időben, irány 1998. A korabeli magyar slágerlistán az előkelő második helyen Ákos szerepelt az Ikon című dallal. Ugyanebben az évben jelent meg az Azonos című albuma is. Jöjjön egy kis 98-as magyar nosztalgia. Ákos és az Ikon.

0: Aki? Ákos.
1: Jó, ezt én is hallottam.
0: Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Érkezik a hét sztárja, Michael Jackson. Két csillaga is van Hollywoodban, egy a saját nevével, egy pedig a Jackson 5 tagjaként. Szóval Michael Jackson egy Google értékelésen két csillagos. Nem több.
2: Parancsol.
0: A Beat It albumban Van Halen játszott az emlékezetes gitárszólót, fönn van 1000 tutoriál videó, ha meg akarjátok tanulni sok sikert. Én most elkezdtem, de lehet, hogy hagyom a francba. Állítólag sok rádióállomás csak ezért játszotta, bárhogy Van Halen miatt, mert hogy az afroamerikai előadók tiltólistán voltak. Még Jacko idejében is, mert ő volt az első afroamerikai zenész. Ó, Jézusom, itt a bizonyíték, hogy afroamerikai volt, pedig voltak kétségeim. Felmerült a pletyka, hogy néger. És igaz.
3: Pontosan.
0: Szóval a lényeg az, hogy volt az első, akinek a klipjét leadta az MTV, a Billie Jean-t. Addig ti afroamerikai, magyarul néger előadókat nem láthattatok. A Bad klipjét Martin Scorsese rendezte, ez pedig, na, az olasz meg a nem olasz találkozása a klipiparban.
4: Szavaid elbűvöltek.
0: Na, The Fate of Ophelia két helyet rontott, 14. Taylor Swift.

0: Garrix és Matiz Butterflies a 6. helyről lecsúszott a 12-re, Lady Gaga Abracadabrája pedig a 13. Ő viszont a 19-ről érkezett, tehát ő köszöni szépen, örül ennek a változásnak. Nagyon Orsi, és hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 29-én ünnepelné 33. születésnapját Liam Payne, a One Direction egykori tagja. A 2010-ben alakult fiú csapata néhány év alatt világsztár lett. A One Direction feloszlása után szóló karrierbe kezdett, első önálló slágere a Strip That Down is hatalmas siker lett. Liam Payne 2024. október 16-án mindössze 31 évesen hunyt el. Most 2011-ből idézzük fel a One Direction-t, jön a One Thing. I've tried.

0: Köszönjük szépen, One Thing, ezt volt a dal. Most pedig Whitney Houstonnyal folytatjuk, okay. Akinek egyik, figyeljetek, nem tudom, lehet, hogy sok volt a kávé.
1: Előfordul.
0: Egyik régi álma vált valóra 14 évvel a halála után, ugyanis a Mattel különleges Barbie babával tiszteleg előtte, annak apropóján jelent meg a figura, hogy Whitney augusztusban lett volna idén 63 éves, ez mondjuk nem tudom mitől, ez a 63, ez nem annyira kerek, de mindegy. A baba a 87-es I Wanna Dance With Somebody, hallgassátok csak! Ugye milyen jó volt? Klipjének a világát idézi, lila ruhát, hatalmas fülbevalót, élénk sminket kapott, a Mattel a megjelenés előtt Whitney sógornőjével, Pat Houstonnal is folyamatosan egyeztetett, hogy minél hitelesebb legyen a végeredmény. Ja Istenem, ezt a rossz dumát, de komolyan, mitől lenne hiteles, nincsenek képeitek Whitney Houston,
1: Mit mondod?
0: Whitney Houstonról?
2: De igen.
0: Kellett hozzá a sógornő? Tehát nem csak a jogdíjak miatt beszélgettetek, hát na. Hú, hogy néz, így nézett ki a Whitney? Mondj már meg nekünk, Pat Houston.
1: Nem mondhatom meg.
0: Édes Istenem, kit néznek hülyének?
2: Engem?
0: Na mindegy. Az Egyesült Államokban egy gyűjtői darabára $60, vagyis nagyjából 19 ezer forint. Szóval szeretne valaki Whitney babát otthonra, az egy 20-asból megvan.
3: A pénz nem probléma.
0: A sógornő ajánlásával. Hát azért Whitney élőben jobb lett volna.
2: Úgy van.
4: Gyuri!
0: Mindenesetre a Hot Like Mine maraton volt, Sam Feltennek nagyon örül, és a 11.

0: 11. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine. Itt még nincs vége, csak az órának. Még van hátra a legjava, mert hogy a legjobb tízzel folytatjuk majd a pici időjárás hírek és közlekedés után. Folytatjuk az Opel-val is legellistált Legot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei fesztiválunk mottoja a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
2: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Aquarium Klubban tartja díjátadóját. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hidegfront előterében helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben, a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják. A Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra készüljenek a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi Vasúti híd Soroksárúti lehajtóján egy rövid szakaszon a Vasúti híd felújítás miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádió közösítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból dalokat hoz, hogy felvizezze a műsort, a hétsztárja pedig a Michael Jackson, akiről rengeteget pletykáltak, meg dokumentumfilmek is készültek róla, hogy vajon igaz az, amivel megvádolták, hogy ő afroamerikai, és állítólag igaz. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, Loe és a Get Lucky a 10.

0: hipaton. Normál, a hipaton ez nem olyan, mint az, amikor így kihűlsz a tengerben, és így meghalsz.
1: Mi történt az elhunytal?
0: Hát hipatont kapott sajnos, a tengerbe esett.
2: De jó Isten.
0: Jó, tudom, az a hipotermia, de nem olyan, mint hogyha hipaton lenne itt az Audamájhead. Na mindegy, 8. volt, ezt kell róla tudni. Tóth Abigail és Sugar Daddy pedig a 9. helyen. Karistoltak, Orsi pedig jön. Ja Istenem, mit hoztál, Orsi? Ez hogy jutott eszedbe? De tényleg.
3: Visszapillantó.
4: Irány ismét 1998. A magyar slágerlistán akkoriban a Vétek is ott volt a legnépszerűbb előadók között, a Vétkezz velem pedig a 19. helyig jutott. Kefir és Szamóca a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó hazai pop formációja volt. Jöjjön egy újabb adag magyar retro, Vétek!

0: Vétek és a Vét kezd velem.
1: Már is.
0: Köszönjük szépen. A Véteknek már a neve annyira trash, hogy de mindegy, ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja
2: Michael Jackson.
0: Na egy-két adat még róla, mert nem sokat beszéltünk azért az életéről, most a végére tegyük ide valamit, jó?
3: Jó.
0: Minden idők legtöbb díjat nyert művésze. Ezt kell róla tudni, és holnap kikérdezem, tehát jegyezzétek meg. 23 Guinness világrekord. Oké? Okay? Írjátok. 23.
4: Jaj, uram, hagyjon engem!
0: 40 Billboard díj, 13 Grammy, és 26 American Music Awards-ot zsebelt be. Tessék, fiam, akkor mennyi Grammy-t nyert?
5: Mit tudom én?
0: Most mondtam el. Édes Istenem. Halálának napján 2009. június 25-én három internetes szolgáltatás egyszerre összeomlott. Ez nem egy szellem a gépben, hanem ennyien kattintottak a hírre, és kész. Meghalt mindenki. Mármint
3: mi van?
0: Meghalt a rendszer. Nem csak Jacko halt meg, hanem a rendszer is. Azért ez egy emberi nagyságot feltételez, meg egy szrendszert. 3 óra 15 perckor történt mindez. Egyébként állítólag 1 millió dolláros könyvtári büntetés gyűjtött össze élete során. Ez vagy sok könyvet, vagy egy rohadt drága könyvet jelent. Minden esetre gondolom, hogy azóta csak visszakerült valahogy. Vagy Bubbles a csimpánz olvasgatja valahol.
3: Ez most komoly?
0: A dzsungel mélyén szomorúan. Na minden esetre elbúcsúztunk Michael Jacksontól, át óriási jelentőségű figurája volt a zene életnek. Táncosként, jelenségként, kreatív alkotó emberként, meg hát, hogy énekelt, az kegyetlen. Szóval, hogy bárki bármit mond róla, egyszerűen a legkevesebb, hogy utánozhatatlan, egyedülálló és szupersztár. Ezt a hármat tudtam kitalálni, beleköthetetlen.
6: Ez igaz.
0: Egyébként, ha nem derült volna ki a műsorból, nagyon kedvelem. Uh-huh. Ray Dalton és a Blood Running közben a 7.

0: 5. Switch Disco Rehab és Sam Felt Sleep Tonight-ja, Shakira pedig a Burna Boy-jal megcsinálta a Die Die-t, ami a 6. helyre volt jó ezen a héten. Na Orsi jön, és végre hoz valamit az 50-esből. Tudom a szólóját, csak mondom.
1: Visszapillantó.
2: 39 évvel ezelőtt, 1987. augusztusának végén a Los Lobos egészen az amerikai Billboard Hot 100 élére jutott a La Bamba-val. A dal a tragikusan fiatalon elhunyt Richie Valens életéről szóló Azonos című filmhez készült, és 3 héten keresztül vezette az amerikai slágerlistát. Ráadásul teljes egészében spanyol nyelven lett amerikai listavezető. Ennél jobb indok nem is kell egy kis tánchoz. Jön a Los Lobos és a La Bamba itt a Sláger FM-en.

0: Ú, de szeretem. Na jó, köszönjük Orsinak, ez még mindig az Opával is slágerlista, ahol még zsibbasztalak benneteket, nyomasztok egy-két Holly Berry rajongót a róla szóló hírekkel,
1: okay.
0: Ugyanis betöltötte a 60. életévét.
1: Ez komoly?
0: Holly Berry. 60 éves, az a csaj, aki a James Bondból jön ki a tengerből, oh. És nem tud levenni a szemed a...
2: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza!
0: Mellette állóról. Az évfordulóra egy ilyen trópusi vakációval hangolódott, ha már tenger, meg bikini. A clevelandi születésű Holly Berry modellként és szépségversenyzőként kezdte a pályáját, majd a 90-es években futott be Hollywoodban. A 2001-es szörnyek keringője hozta meg számára a legnagyobb szakmai elismerést, egy évvel később ő lett az első afroamerikai színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Na, 2001, addig nem nyertek afroamerikai színésznők női főszerepér Oscart.
2: Valóban?
0: Nem volt olyan régen.

0: barátaim, 2001-ben csak fehérek kapták. Miért? Belegondoltatok ebbe?
1: Nem.
0: Na, de mondjuk az is igaz, hogy magyar főszereplő még nem kapott Oscart, igaz? Vagy magyarok kaptak, biztos nem kaptak, jó? Úgyhogy minket lejjebb néznek, még az afroamerikai sztároknál is, mert mi még nem kaptunk. Persze aztán lehet, hogy kiderül, hogy George Cukor idejében kaptunk valamit, aztán ma jó utána nézek. Bár lehet, hogy a Lugosi Péci kapott a drakon. Meg is nézem. Pillanat. Na hát gyerekek, hát ChatGPT, a barátom, már is mondom, Lukács Pál, Paul Lucas, Budapesten született. Magyar színészként kezdte a pályáját, majd Hollywoodba költözött, és 46-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, az Őrség a Rajnán címmel. 43-ban!
2: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Ő az egyetlen Magyarországon született színész, aki Oscart nyert. De van Lukács Pali, gyerekek! Van ilyen! Aztán Adrian Brody, ugye ott az édesanyja Budapesten született, már kétszeres legjobb férfi Oscar. Paul Newman, jelentős magyar felmenőkkel rendelkezett, és 87-ben ő is kapott Oscart a Pénzszíne című filmért, de az igazi az a Lukács Pali. Szóval van magyar Hollywood gyerekek 43-ban. Csodálatos. Miket tudtok meg ebből a műsorból, mi?
2: Ó, igen.
0: Hát azért beszarok, hogy a végére mekkora informatív műsor kerekedett ebből. Na mindegy, térjünk vissza a Holly Berryre, mert vele kezdtem, szóval a lényeg az, hogy azóta X-Men filmekben, Bond filmekben, meg a John Wickben láttuk, de hát a Lukács Pali lenyomta 43, mindegy. Szóval rendezőként is bemutatkozott a Holly Berry. Magánéletében boldog időszakot él, februárban megerősítette, hogy 2020 óta tartó párkapcsolata új szintre lépett, One Hunt ugyanis eljegyezte.
2: Remek.
0: Ami mindannyian tudjuk, fiú, hogy semmit nem jelent az égvilágon. Na, légy az enyém! Ennyibe kerül, gyerekek, Be Mine, Cameron a negyedik.

0: Cameron negyedik gyerekek, jön Orsi és a visszapillantó a hétsztárjával kapcsolatban a mai műsor róla szól. Főhajtás Michael Jacksonnak. És jöjjön a dal, melyben Slash működik közre, mint gitáros.
1: Visszapillantó.
2: 1958. augusztus 29-én született, tehát 68. születésnapját ünnepelné Michael Jackson. A pop királya 2009. júniusában hunyt el, vagyis már 17 éve nincs közöttünk, de a dalai továbbra is megkerülhetetlenek. Most az 1991-es Dangerous albumról választottam egy számot, amelyben a Guns N' Roses legendás gitárosa Slash is közreműködik. Michael Jackson jön és a Give It To Me.

Michael Jackson és a Give In To Me. Hey, köszönjük szépen. Már csak a top 3-mal hátra, de nézzük már meg, vagy így emlékezzünk, kik kerültek a legjobb 10-be. Loi és a Get Lucky a 10. Kilencedik helyen Tóta Bigél és Accent Sugar Teddy-e. Hipertónia a 8. az Out of My Head-del. Ray Dalton és a Blood Running a 7.

0: negyedikként Cambridge-t nemrég hallottuk a Be Mine-nal. A bronzérmes pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion.
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
2: Parancsol.

0: és Faithless New Religion a bronzérmes tehát a héten. Na, beszéljünk Tupac Shakurról, mert rapről még nem beszéltünk ma. 96. szeptemberében mindössze 25 évesen lőtték le. Még a 27-et se várták meg, hogy a 27-esek klubjába bekerülhessen, azért ez mocsok dolog volt, de mindegy. Las Vegasban lőtték le. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, most pedig a bíróság elé állt a 63 éves Juan KFD Davis, akit azzal vádolnak, hogy ő szervezte meg a támadást. Az ügyészség szerint Davis egy korábbi verekedés miatt akart bosszút állni, ő adta a fegyvert az unokaöccsének, Orlando Andersonnak, aki a vád szerint Tupac autójára lőtt. Különösen érdekes, hogy Davis korábban egy könyvében is nyilvánosan is beszélt saját szerepéről, a védelem azonban most azt állítja, hogy ezek a történetek kitalációk. Csak úgy eszébe jutott, nem, melyikünk nem szokott arról sztorizni, hogy megölte Tupac Shakurt. Most, na, tegyük a szívünkre, néha a közgázpince előtt én is annak idején 25 évesen ezzel menőztem, hogy én voltam.
1: Valóban?
0: Nincs valódi bizonyíték ellene. Davis tagadja a gyilkosság vágyát, a Las Vegas-i tárgyalás pedig most megpróbálhat pontot tenni a hip-hop történetének egyik leghíresebb bűnügyére.
1: Nocsak.
0: Amelynek egyébként bárki is tette, meg bármi is történik vele, a legnagyobb probléma az, hogy a Tupac Shakur már nem él. Tehát sajnos őt már nem tudjuk ezzel visszahozni. Szóljon az ezüstérmes Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 21-je.
2: Tegnap még egészen máshogy beszéltél.

0: Prince és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a második. Közben, miközben hallgattuk a Hertz-ot, amely kicsit fájdalmas volt, William Shatner a lehető leglátványosabban cáfolta az utóbbi hónapokban róla terjedő betegség híreket és halál híreket. A Star Trek legendás Kirk kapitánya William Shatner 95 évesen bejelentette, hogy saját heavy metal zenekart alapított. Yes! Hát, én így szeretnék élni, mint a William Shatner, aki 95 évesen metal zenekart alapít, és színpadra is áll vele. A The Fuckers nevű formációban több ismert rockzenész is játszik, köztük Ozzy Osbourne egykori basszusgitárosa, mondjuk az egykori Ozzy Osbourne nagyobb szó lenne, de hát ugye tudjuk, Phil Sushenról beszélek egyébként, vagy Phil Susan, attól függ, hogy minek tartja magát. Első nagy fellépésük a Chicago-i Riot Festen lesz, Shatner. Egyébként sem arról híres, hogy az életkora visszatartaná bármitől, 90 évesen még a világűrbe is eljutott Jeff Bezos Blue Origin űrhajójával. 90 évesen azért gondoltam, tehát mint Kirk kapitány azért csak fölmegy. William Shatner! Na mit szóltok ehhez?
1: Nem szereted véletlenül a hagymás babot?
0: Kár volt kérdeznem. Ennyi volt már az Opel Wallis slágerlista. Szevasztok, találkozunk jövő héten. Addig megkérdezem, kikevert speeden az étalomba, ételembe, vagy nem tudom. Egy biztos, én nem tudtam semmiről.
2: Nem találod, kifogadjunk.
0: Alex Kenji és a Bumbley az első a héten. Na szevasztok! Majd jövök!

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre a pótfelvételin. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a Paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém megyében. Augusztus 30-a és szeptember 6-a között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás, a legtöbb helyen akár több órán át. Hétfőn Veszprémben a Piramis utcában, illetve Káptalantótin, Kékúton és Pécsejen, kedden többek között Ajkán, Várpalotán, Zánkán, Bándon és Nemesgulácson, szerdán pedig Herenden és Balatonfüreden lesz áramkimaradás, de sok más település is érintett. A pontos időpontok és az utcára bontott beosztás megtalálható az E.ON honlapján. 111 tanévkezdéshez szükséges felszerelésekkel megtöltött iskolatáskával segítik a hátrányos helyzetű Veszprém vármegyei gyerekeket. A jótékonysági programot a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak női vállalkozói klubja szervezte meg. A kezdeményezéshez 46 vállalkozás és támogató csatlakozott, összesen mintegy 3,5 millió forint értékű felajánlással. A táskákba füzetek, tolltartók, írószerek és más alapvető tanszerek kerültek. A csomagokat 19 általános iskola tanulói kapják meg a tanévnyitó ünnepségeken. Az adományokat elsősorban a Pápai, Ajkai, Tapolcai és Devecseri járás nehezebb gazdasági helyzetű településeire juttatják el. A kamara szerint a tanulás és a megfelelő szakmai képzettség a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb eszköze. A szervezők azt szeretnék, hogy az iskolatáska program hosszú távú kezdeményezéssé váljon, és a következő években még több gyermeknek segíthessen. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmünkből és keressék az önzés nélküli közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtoson 7 magyar katona maradványait tárták fel. Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán a Szentendrei út felé, közölte a BKK. Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, a Szentendrei útat az Árpád híddal összekötő felüljárók így iskolakezdésre teljes kapacitással működnek majd. A BKK felidézte a több mint 40 éves felüljárókat, legutóbb 20 éve renoválták, azóta jelentősen romlott az állapotuk. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket. A pillérek környezetében kialakult átázás pedig a beton a célok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek, írták. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Józsefvárosi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group, Fit, Malek Andrea, a Cannaro, a Rafael Mária Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten az Asztóriánál szombaton, írja az MTI. Az országos mentőszolgálat azt írta, több mentőegységgel vonultak ki a balesethez. Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban szállított a kórházba. További 8 embert, köztük 2 gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel. Két személyautó égett a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelő előtt, és még 2 a hő miatt károsodott. A tűzoltók 2 járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat sikerült is eloltaniuk. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek egy másik gépjárműre is, amely ekkora szintén teljes terjedelmében égett. 2 további autó a hő hatás miatt részben károsodott. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: akarsz elenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekr 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekre összpontosító központ különféle utakkal, ovál pályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autókat. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy securitys dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és miatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérült az a
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: She walks like Rihanna.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A főváros 4 helyet rontott az élhetőségi ranglistán. Változik az alsó rakart hétköznapi lezárása az iskola kezdés miatt. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. A fővárosi zöld felületeket súlyosan éríti az aszály és a klímaváltozás. A Főkert vezetése szerint a következő 10-15 évben Budapest felnőtt faállományának legalább egyharmada eltűnhet. Budapest utcáin egyre több helyen láthatók kivágott fatörzsek, miközben fogyatkoznak a fák, írta a Népszava. A cikk szerint a fővárosi zöld felületek sokkos állapotba kerültek az aszály és a klímaváltozás hatásai miatt. A Főkert

hangsúly a meglévő, rossz állapotban lévő fák élőben tartására kerülhet. A cikk azt is kiemeli, hogy a jelenlegi jogi környezetben a betonnak és a közműveknek több joga van, mint az élő környezetnek. Budapest 4 helyet rontott az Economist élhetőségi rangsorában. A lista élén továbbra is Kopenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Budapest 91 pontos élhetőségi indexel a 36. helyen végzett a 173 várost felsorakoztató rangsorban. Ez a valóságban azt jelenti, hogy egy év alatt 4 pozíciót veszített a magyar főváros, miközben az összesített pont száma egy ponttal csökkent. Ezzel Budapest bekerült azok közé a városok közé, amelyek a legnagyobbat csúsztak lefelé.

abban, hogy az öt férfi a schengeni térségbe utazzon, ezért feleszemben embercsempészés miatt büntető eljárás indult. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskola kezdés miatt. Augusztus

0: mint ahogy szerette volna, viszont most arra tökéletes formába lendült. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, a déli órától fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: És most indul a sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Éjjel-nappal Sláger FM 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szerdán Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke. Mintegy 30 programmal készülnek a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál szervezői. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Képzésekkel segíti az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Magyarországon közel 25 ezer gyerek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre. Online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével. És azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Letartóztatta a monori tömegverekedés két gyanúsítottját a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója, írja a HVG. A két férfi hétfőn több társával egy haragos család monori házához ment, ahol fenyegetőzés után vascsövekkel és más eszközökkel bementek az udvarra, majd verekedés tört ki. Két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy ismét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A rendezvény sorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hit közösség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönségtalálkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díja Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankel-Leó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
1: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében, egyelőre december 24-ig. A vörös zónának nevezett város részhez tartozik a Forum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomag a június közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva,

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium. Leállították a tiszalöki vízerőművet. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhányat hazavihetünk. Molnár Róbert vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhány darabot hazavihetünk. Július 1-től már csak applikációval vagy SMS-ben lehet parkolást fizetni Budapesten, kivéve a 11. kerületet, ahol megmaradt az automatás parkolási lehetőség. A legtöbb kerület ezt követően nekiállt leszerelni a korábban használt eszközöket. A főváros 9. kerületében Ferencvárosban néhány nappal ezelőtt szerelték le az utolsó parkolóautomatát, amely egyike volt a korábban használt 200 darab eszköznek. A magyar Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kért és természetesen kapott is egy ilyen parkolóautomatát gyűjteményébe. Emellett további 10 darabot olyan magánszemélyek vagy közösségek kaphatnak meg, amelyek művészeti vagy közösségi projektekhez, illetve személyes kötődés miatt szeretnének egyet a saját gyűjteményükbe vagy otthonra, mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felelni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartozásáról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órától fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM. Sláger

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmünkből, és keressék az önzés nélküli közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtoson 7 magyar katona maradványait tárták fel. Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán a Szentendrei út felé, közölte a BKK. Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, a Szentendrei útat az Árpád híddal összekötő felüljárók így iskolakezdésre teljes kapacitással működnek majd. A BKK felidézte a több mint 40 éves felüljárókat, legutóbb 20 éve renoválták, azóta jelentősen romlott az állapotuk. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket. A pillérek környezetében kialakult átázás pedig a beton a célok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek, írták. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Józsefvárosi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group, Fit, Malek Andrea, a Cannaro, a Rafael Mária Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. Kilencen megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten az Asztóriánál szombaton, írja az MTI. Az országos mentőszolgálat azt írta, több mentőegységgel vonultak ki a balesethez. Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban szállított a kórházba. További 8 embert, köztük 2 gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel. Két személyautó égett a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelő előtt, és még 2 a hő miatt károsodott. A tűzoltók 2 járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat sikerült is eloltaniuk. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek egy másik gépjárműre is, amely ekkora szintén teljes terjedt.